Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Most már csak pár óra, és végre itt a hétvége. Június 26-a van péntek. Ma a Jánosok és a Pálok ünneplik a névnapjukat. Nekik nagyon boldog névnapot kívánok, a születésnaposoknak pedig sok-sok boldogságot.

az Acoustic Planet és a nyári zápor itt a Petőfin, ahol minden magyar, hát nyári záporokra nem nagyon számíthatunk. Viszont ha most indulsz el otthonról, akkor még szívbe mélyen ezt a kellemes 13-20 fokos friss levegőt, mert napközben bizony beindul az igazi szauna. Délutánra 33-38 fokos forróság csap le ránk, szikrázó, derült, égre készülhetünk, egy kis enyhülést hozó légmozgásra is csak maximum keleten, délkeleten van esély. És a fekete leves, hogy a hőség a hétvégén csak tovább fokozódik, vasárnap már a 40 fokot fogjuk karcolni, úgyhogy jégkocka tartókat feltölteni, irány az árnyék vagy a vízpart, bár ilyenkor szerintem csak a hűszoba a legjobb választás. Tarts ki! Na kiessel, megyünk tovább a péntek hajnalunkban, ez az egyetlen, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: illetve Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Folytatjuk a péntek hajnalunkat, június 26-a van, hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Ebben az órában itt lesz majd a Phoenix RT, hozom majd Pál, Balázs, Kárment és Oliver from Earth-el, de a kezdés ezúttal Nikosé, akitől itt a vége, rögtön az elején.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A korai órákban hozok egy kis békés, lélekemelő hangulatot neked, mert hogy itt van egy igazi zenei különlegesség a régi szép mesék Carmentől és Olivértől. A dal egy izgalmas nemzetközi együttműködés gyümölcse, a csehszlovák No Name zenekar magyar tagja Sallai Zoltán szerezte a dallamot, amihez Olivér kanyarított egy teljesen új önálló magyar szöveget. A videoklipért egészen egy havas osztrák erdő mélyéig, egy hangulatos faházig utaztak, és mindenféle nagy stáb nélkül teljesen maguknak forgatták le. A sors fintora, hogy kint pont olvadni kezdett, miközben itthon szakadt a hó, de a végeredmény így is elképesztően intim és természetes lett, arról nem beszélve, hogy Pál Balázs Kármán és Patoska Olivér mennyire összeszoktak már az elmúlt időszakban. Ez egyébként a dalaikon is hallatszik, tökéletesen megvan a kémia és az összhang. Itt a régi szép mesék tőlük, a Petőfi.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jöhet a péntek hajnalban egy kis rock and roll. Bemutatom az Arcosok klubját. A 2022-ben alakult csapat nem épp a megszokott felállásban tolja a gitárok, a basszus, a billentyű és a dob mellé, ugyanis egy szaxofont is bedobtak a közösbe, és ez a kombináció nagyon is működik. Nem lustálkodtak az urak a kezdetektől fogva, mert 2024-ben több mint 30 koncertet nyomtak le, és az első nagylemezüket is bemutatták az Akvárium klubban a kisbetűs ünnepnapok társaságában. Élőben hatalmas energiákat szabadítanak fel, és a saját őszinte hangjukkal hasítanak ki maguknak egy nem is pici helyet ebben a zsúfolt világban. Na hát hallgassunk bele, hogy mit tudnak az urak itt, az Arcosok klubja és a Pató, a Pető.

0: sajátod. Minden magyar. Minden magyar.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szépen lassan ébredezik az ország, így hajnali 4 óra magasságában. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Na de hogy méltóképpen indítsuk a napot, és zárjuk az éjszakai műszakot, jöhet egy kis rock and roll. Itt van a januárból április, Dr. Kotász érkezik.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Tália Színház népszerű színésznője Czakó Julianna gondolt egy merészet, és megmutatta egy egészen új, izgalmas oldalát. Megérkezett az első saját dala, az Uni Univerzum, amivel a Dal című műsor színpadát is meghódította. Ez a projekt egy igazi személyes utazása. Dallamokért a Unitedből jól ismert Vili Barna felelt, a picit elvonta a alternatív szöveget, pedig Szarka Tamás öntötte formába, teljesen Julianna egyéniségére szabva. A végeredmény egy végtelenül érzelmes, szenvedélyes, de közben játékos és humoros zene lett, ami 100%-ig önazonos. Itt van Czakó Juli és az Uni Univerzum, a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha esetleg kellene egy kis extra löket a pénteki napindításhoz, figyelj, mert hogy elég nagyot robbantott a Bohemian Betyárc, megjelent az eddigi legszemélyesebb albumunk, az Akárki fia. A srácok a korábbi féktelen mulatós tempót most egy sűrűbb, mélyebb hangzásra cserélték. A dalokat pedig az elmúlt évek legfontosabb megélései, a barátság, a gyász és a család témái formálták. Ráadásul nem csak itthon hódítanak. Idén nyáron meghívást kaptak Japán legrangosabb eseményére, a Fuji Rock Fesztiválra, ahol olyan világsztárokkal állnak majd egy színpadon, mint a Messzívetek, vagy éppen a The XX. Íme az új lemez első dala, a Hamu, jön a Bohemian Betyársz, a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb forró hétvége előttünk, indítjuk a péntekünket itt a Petőfin, ahol minden magyar, június 26-a van. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Az ébredezés mellé mindjárt hozom Anna Elza és Kanizsa Gina párosát, de előbb a Tigris Sophie csapatával csapunk a húrok közé. Mindegy.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Sajnos van egy rossz hír a Velencei tó rajongóinak, ha esetleg arra felé vennéd az irányt a hétvégén. A helyzet drámai, a tó vízszintje beállította a történelmi negatív rekordot. Agárdnál mindössze 53 cm-t mértek még a hét elején. Az aszály miatt több népszerű strand, köztük a Gárdonyi Sirály, az Agárdi Napsugár és a Pagony Camping sem tud kinyitni az idei szezonban. Ráadásul az éppen aktuális hőség és a fokozott párolgás miatt csak tovább romlik a helyzet és a vízminőség is. Hogy pontosan mekkora forróságra kell készülni a következő napokban, maradj velem, mert nem sokára jövök a várható időjárással. Most viszont az Abaházi RT érkezik a péntek reggelünkbe. Ez az Eldobott Kő, a Petőfi.

Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ahogy ígértem, jövök a legfrissebb időjárási helyzettel, hát kapaszkodj meg, mert brutális hőhullám gázol át rajtunk. Európa nyugati felén már napok óta tombol az extrém forróság, Franciaországban és Spanyolországban 42 fokos rekordok dőlnek, és ez a szubtropusi afrikai légtömeg most nagyon úgy tűnik, hogy minket is telibe talál. A hétvégén nálunk is keményen tetőzik a kánikula, szombaton már a legtöbb helyen 35 fok felett leszünk, vasárnap és hétfő délután pedig különösen az Alföldön és a déli határvidéken a 38-39 fokos csúcsok sem kizártak. Enyhülésre legkorábban csak a jövő hét közepén van kilátás, úgyhogy raktároz be jégből, igyál sok-sok folyadékot, és keres valami hűvös menedéket. Tarts ki ezekben a forró napokban, a péntekedet pedig kísérjék jó hazai zenék. Itt a Petőfin, a Hello Pistivel megyünk már is tovább, ez az Elbújnék.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az éjszakai műszak most jár le pillanatokon belül, és már is indul a reggel. Innentől már Habóczki Máté kollégámmal a fedélzeten, úgyhogy mindenképpen tarts vele. Én pedig majd jövök vissza még este 9-től, akkor is számítok rád. Hangolódjunk együtt a hétvégére, jó kis koncertajánlókkal és az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel. A mikrofonnál búcsúzik egy kis időre Medgyessy Gábor, legyen szép a pénteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Tovább melegszik az idő, áramtakarékosságra kérte a lakosságot az energetikai miniszter. Magyar szervezetek is gyűjtenek a földrengés sújtotta venezuelaiak megsegítésére.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán a 121-es kilométernél fekvő Petőfi szállás pihenőhelyen aszfaltoznak, ezért lezárták. Aki az autópálya mentén tankolni szeretne, az a 91-es kilométernél lévő Kecskemét dél, illetve a 151-es kilométernél lévő Szatymazi pihenőhelynél teheti meg. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben a kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendeletet léptetett életbe, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Felfüggesztette a Hormuzi szorosban veszteglő hajók és legénységük evakuálását az ENSZ, miután támadás ért egy hajót az ománi öbölben, ismertette a Világszervezet tengeri hajózási főtitkára. Hangsúlyozta, hogy a szüneteltetés a biztonsági garanciák megerősítéséig tart. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban Caracasban és környékén több mint 200 sok emeletes épület dőlt össze, az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést a földrengés sújtotta venezuelaiak megsegítésére. Holnaptól nem járnak a villamosok a fővárosi Alkotás utcában és a Villányi úton. Karbantartás miatt bő 2 hétig a 17-es villamos a Villányi út helyett a Krisztina körúton át közlekedik, a 61-es villamos pedig rövidített útvonalon Hűvösvölgy és a Szél-Kálmán tér között jár. A szerelvények helyett 61-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok 2026. június 26-án, az idei júniusi hónapunk utolsó pénteki napján. Gyorsan ideértünk, úgyhogy igyekezünk gyűjtögetni a nyári élményeket. Kezdés ezúttal a halott pénzzel mindenre ráveszel.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: És legyen tiéd sok szép nyári élmény. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Biztonságos utazás mára is, bármerre indulsz. Ne feledd, két nagyon szükséges dolog az útra. Egyik a megfelelő mennyiségű behűtött ivóvíz, és a végtelen mennyiségű türelem és higgadság a meleg időben. Délután egy órától újabb kirándulási tippeket kaphatsz majd. Ellátogatunk Sopronba, amely nem csak egyik legrégebbi településünk, de műemlékei számát tekintve a második országszerte. Pannonhalmán a Boldogmór kilátó is feltárul, amely lenyűgöző panorámával vár. A Zempléni hegység nyugati oldalán a Hernád völgyének peremén áll őrt Boldogkővára, illetve a mohácsi történelmi emlékhely is szóba kerül. Tarts velünk majd a délután folyamán, és a folytatásban pedig fluor teszi emlékezetessé a következő pillanatokat, méghozzá képkockákkal. Itt a Petőfi.

0: magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk június 25-én, ami a kábítószer ellenes világnap, mely felhívja a figyelmünket a kábítószer fogyasztás és kereskedelem súlyos társadalmi és egészségügyi következményeire. A rendőrség több helyen is tartott prevenciós előadásokat egyébként nemrég, de fontos, hogy a nyári szünetben is odafigyeljünk a témára. És a mai a hűtés világnapja is, itt a fokozódó hőségben ennek kiemelt szerepe van, de erről majd 8 után bővebben. Most jönnek a hírpercek, sporthírek, aztán pedig várlak vissza még hozzá szuper sztereójékkal. Bent a neved, hamarosan itt a Petőfi.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Tovább fokozódik a hőség, készül a máva megnövekedett utasforgalomra. Venezuelában 235-re emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma.
0: Petőfi Rádió.

0: közlekedés.
1: Az M7-es Letenye felé vezető oldalán a 178-as és a 179-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatációs szerkezetét javítják. A belső sávba terelik a járműveket. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
1: Az év eddigi legveszélyesebb hőhullámára kell készülni a meteorológiai előrejelzések szerint, mondta az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a következő napokban az ország jelentős részén a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja 29 Celsius fokot. Több térségben a legmagasabb nappali hőmérséklet tartósan 38-40 Celsius fok körül alakulhat, ami komoly egészségügyi kockázat jelent.
2: Igyan a megszokottnál többet, ugye, ahogy el szoktam mondani, ez víz legyen lehetőség szerint, kerüljék az alkoholos italok fogyasztását, főleg napközben, rosszul létet okozhat, és a koffein tartalmú italok fokozott fogyasztását is jobb ilyenkor kerülni, tehát a legjobb a víz, ez az, ami a szomjúságot oltja. Lehetőség szerint 11 és 16 óra körött ne tartózkodjanak a szabadban a napon, és viseljenek könnyű világos ruhát, olyat, ami lehetővé teszi az izzadást. A lakásokat hajnali, illetve a késő esti órákba szellőztessék, napközben árnyékolják, és ha lehet, akkor használjanak ventilátort, vagy bármilyen más hűtési lehetőséggel éljenek. Ne hagyjanak gyermeket gépkocsiban, ezt minden évben elmondjuk, és mégis minden évben fordulnak elő tragédiák emiatt, és ugyanez vonatkozik az idősekre, illetve a kisállatokra sem, még néhány percre sem szabad gépkocsiban hagyni gyermeket, idős szemét vagy háziállatot.
1: A rendkívüli hőhullám miatt kormányrendeletet fogadott el a kabinet a védekezés összehangolására. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd Magyar Péter vezetésével, és a honvédelmi, a belügy, az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági minisztérium, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével jelentette be a miniszterelnök. A kormány főfel elmondta, péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe a kormány.hu/hőség oldalon, és a kormány Facebook oldalán lehet követni a hőséggel kapcsolatos legfontosabb információkat.
3: A koordináció helyi megvalósítói, a területi védelmi bizottságok, ők fogják össze a különböző ágazatokat, szerveket, így a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A Védelmi Igazgatási Hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Ma reggel már egyeztettem a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetésével, a katasztrófavédelem, a honvédség munkatársaival és az országos tisztifőorvosasszonnyal.
1: 32 hazai kórházban kezdődött el a hűtőberendezések felújítása. A Tisza kormány egyik első intézkedéseként 3,6 milliárd forintot csoportosított át a kórházi klímaberendezések cseréjére, fejlesztésére, erről beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter a budapesti Uzsoki utcai kórházból jelentkezve azt mondta, az intézményben már elkészült a folyadékhűtők cseréje, a beruházás több mint 130 millió forintból valósult meg.
4: Természetesen nem oldódott meg minden probléma. Több mint 800 ágyas ez a kórház a krónikus ágyakkal együtt, és vannak most is olyan részei a kórháznak, ahol éppen leállt a régi hűtőrendszer, tehát a munka nem fejeződött be semmit sem az országban, az ország többi részén. Jelenleg is zajlanak a felújítások, a cserék. Ugye hallhattátok, hogy a napokban az onkológiai központban, onkológiai kórházban állt le a hűtés, és miniszter úr azonnal rendelkezett, és külföldről hozzákozták a szükséges alkatrészeket, ott már jó rész megvalósult a javítás, és újra működik a hűtés, de hattunk a Veszprém megyei kórházról, vagy éppen a győri kórházról is.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek. Fokozottan készül a MÁV a hétvégi utasforgalomra. A társaság szerint várhatóan már ma sokan utaznak a Balaton partjára. A legközelebbi csúcsidőszak pedig vasárnap lesz, mert ezért minden rendelkezésre álló járművet forgalomba állítanak. Váci Viktor, a MÁV csoport sajtóügyeletese közölte, a cég munkatársai a legforgalmasabb vasút és autóbusz állomásokon 10 és 17 óra között ásványvizet osztanak, több helyen pedig párakapuk is segítik a felfrissülést.
5: azt kérjük utasainktól, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal induljon útnak. Kérjük utasainkat, hogy mindenképpen elővételben váltsák meg jegyüket a MyPlus applikációban, lehet ezt legegyszerűbben, ahol akár 15%-os okos kedvezményt is tudnak igényelni, illetve be lehet állítani szűrőt is arra, hogy a klímás vonatokat mutassa a menetrendi kereső.
1: A nyári hőségben az élelmiszerek gyorsan megromlanak, ami komoly gyomor- és bélrendszeri fertőzésekhez vezethet. Szakértők szerint a legfontosabb, hogy csak friss alapanyagból szabad ételt elkészíteni, a romlandó ételeket pedig azonnal hűtőbe kell tenni. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a héten kiemelt ellenőrzésbe kezdett. A grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémeket, fagylaltokat előállító üzemekre, valamint jégüzemekre fókuszálnak. Számolt be Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
6: Egy komplex ellenőrzés van, tehát nézzük az üzemnek a higiéniai állapotát, a felhasznált alapanyagokat, és megnézzük természetesen a kollégáim azt, hogy ami a gyártmánylapban szerepel magyarán, amit a gyártó garantál, hogy milyen alapanyagokból, milyen technológiával készíti ezeket a termékeket, ezeket az összetételeket is vizsgálják a kollégáim, és természetesen része az ellenőrzésnek az, hogy megfelelő módon kerülnek-e lefagyasztásra krémek, megfelelő módon tárolják-e, illetve a szállítójármű is megfelel ezeknek a termékeknek a szállítására.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma elérte az 1500-at. A fővárosban Caracasban és környékén több mint 100 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Kevés a munkagép, sok helyütt kézzel próbálják elérni a romok alatt rekedteket. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket, 100 ezer euró azonnali segélyt küldött 14. Leó pápa is a bajba jutott. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést, a földrengés sújtotta venezuelaiak megsegítésére. A világ több pontján néhány óra leforgása alatt történt súlyos földrengéseknek nincs közük egymáshoz, mondta Harangi Szabolcs vulkanológus. A szakember hozzátette, a földrengéseket nem lehet előrejelezni, hogy pontosan mikor történnek. Megelőzni földrengés ellenálló építkezéssel lehet. A vulkanológus elmondta, Venezuelában évszázadonként legalább 5 ilyen nagy földrengés van, a terület kitett a nagy földmozgásoknak.
7: Venezuela esetében itt két kőzetlemez határán vagyunk, a karibi és a dél-amerikai kőzetlemez határán, és oldaleltolódás történik. És ez az oldaleltolódás, tehát kőzettestek oldal irányba mozognak el egymás mellett, ezek hosszú idő alatt, évtizedek alatt hatalmas nagy feszültséget halmoznak fel, és aztán hirtelen ez elpattan, és ekkor történik a kőzettest elmozdulás, és pattan ki a földrengés. Ez abban volt különleges, hogy dupla földrengés volt, de 38 másodperc elteltével egy háromszor nagyobb erejű földrengés pattant ki, tehát egy 7,2-es után jött 7,5-ös. Tehát ez különleges módon felerősítette azt a roboló hatást, amely önmagában is egy ilyen nagy földrengés meg tud tenni.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
8: Németország kikapott, Japán másodikként jutott tovább a csoportkörből. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. A négyszeres világbajnok Németország 2-1-es vereséget szenvedett Ecuadortól a labdarúgó világbajnokság E csoportjának záró mérkőzésén. Julian Nagelsmann együttese ugyan már a második percben vezetett Sané góljával, azonban a dél-amerikai ország válogatottja fordított és 2-1-re nyert Angolo és Plata találataival. A vereség ellenére a németek csoport elsőként jutottak tovább az egyenes kieséses szakaszba. A négyes másik mérkőzésén Elefántcsontpart Curaçao 2-0. Lezárult az F csoport is, amelyben Hollandia a Tunézia felett aratott 3-1-es győzelmének köszönhetően az élen végzett. A japánok pedig a svédekkel 1-1-es döntetlent játszottak, amely után az is eldőlt, hogy a Szigetország legjobbjai Brazíliával találkoznak majd az egyenes kieséses szakaszban. A statisztikai elemzésekkel foglalkozó Opta cég szuperszámítógépe szerint a csoportkör első két fordulója után a címvédő Argentina lépett elő főesélyessé a VB megnyerésére. A VB rajtot megelőzően még az Európa-bajnok Spanyolország állt nyerésre, Franciaország, Anglia és Argentina előtt. Míg az első csoportkört követően a franciák vették át a vezetést. A magyar férfi strand kézilabda válogatott bebiztosította negyed döntőbe jutását a zágrábi világbajnokságon, mivel 2-0-ra legyőzte Iránt a középdöntő második mérkőzésén. A Tajvan elleni kiütéses győzelem után Tunéziát is magabiztosan verte 32-24-re az U20-as női kézilabda válogatott a kínai világbajnokságon. Ezzel csapatunk a középdöntőbe jutott. Grosz Vivien válogatott kézilabdázó távozott Debrecenből és Marosvásárhelyre igazolt. A jobb szélső debreceni évei alatt a felnőtt válogatott keretébe is bekerült, eddig 10 meccsen 15 alkalommal volt eredményes, és részt vett a tavalyi világbajnokságon is. Ezek voltak a sporthírek Szabó Bencétől.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, vigyázz magadra! Itt a fokozódó hőség közepette. Szombaton 0 órától kedden éjfélig majd 3. fokú lesz már a hőségriasztás. Tartósan extrém melegre számíthatunk, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, úgyhogy mindenki fordíts rájuk fokozott figyelmet. No meg a pálokra és a jánosokra a mai napon, hiszen négy napot ünnepelnek, Isten éltesse őket sokáig. A következő órát majd Paulina indítja, az összes nővel itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Superman milyen?
7: Ő mindig a jót látja. Én az igazat. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet.
8: Áj, fáj tőled a fejem.
2: Lilial Kok, Jason Momoa, Supergirl.
7: Ügyes vagy, Kripto?
2: A mozikban.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go!
11: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
11: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
11: a Petőfi Rádióban.
12: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
13: Tovább melegszik az idő, áramtakarékosságra kérte a lakosságot az energetikai miniszter, ma van a kábítószerellenes világnap.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
13: Az M1-es főváros felé vezető oldalán a terelt szakaszon a 34-es kilométernél Bicske közelében két kamion ütközött össze, a külső sávot lezárták, a forgalom a munkaterületen ki tudja kerülni a sérült járműveket. Budapest felé a 17-es kilométernél az M0-as autóúti csomópont előtt a terelés végénél az erős forgalom miatt több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
13: Holnaptól 3. fokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben a kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptetett életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik tájfun óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a csendes óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. Ma van a kábítószerfogyasztás és kereskedelem elleni küzdelem nemzetközi napja. Célja támogatni a megelőzést, a felvilágosítást, valamint segíteni a szenvedélybetegeket. A rendőrség emlékeztetett, hogy bűnmegelőzési szakembereik az elmúlt hetekben több tucat iskolai szülői értekezleten vettek részt, ahol tájékoztatták a szülőket a szerfogyasztás veszélyeiről, a megelőzés lehetőségeiről.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 2026. július 26-a van, jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok ezen a csodálatos péntek reggelen. A magyar kedvencek segítenek, hogy átevezzünk ezen az órán is, és szóba kerül majd a Balaton átevezés is. Kezdés Paulinával, jön az összes nő!
2: Itt egy újabb óra!
9: Kizárólag magyar zenét.

0: Ez a Haló Magyarok!
1: Kalandoz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: 100 éves a tihanyi levendula, ez a hónap róluk szól a balatoni félszigeten. Bitter a Gyula gyógynövény szakértő éppen 100 évvel ezelőtt, 1926-ban kötött szerződést a tihanyi apátsággal, majd telepítette az első magyarországi ipari célú levendula ültetvényt. Számos program ünnepelte már eddig is mindezt, akár a kozmetikumok világában is elmerülhettél, és holnap is kézműves és levendulás termékek, helyi alkotók, valamint pop-up kóstolók várnak a településen. Mindemellett pedig egy közös ültetésen is részt vehetsz, ahol a következő 100 év számára szóló üzeneteket is elhelyezhetsz. Mindez remek alkalom arra, hogy felfedezd a település természeti szépségeit, hagyományait és egyedülálló hangulatát, miközben átéled a levendula virágzás varázsát. A sziget mínusz első napja is varázslatosnak ígérkezik, hiszen a Bródi dalok napja lesz majd mindez. Több mint 50 fellépő, mint egy 70 dalt ad elő Bródi János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményekből. Ott lesz majd a fellépők sorában Lávas Viki is, a most következő Margaret Island dal szövegét egyébként szintén Bródi János szerezte. Ez a Nem voltál jó, itt a Petőfi.

0: Ez a Haló Magyarok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. A Balaton vízhőmérséklete 24-27 Celsius fok körüli, de ne feledd, a vízparti pihenéskor felhevő testtel soha ne ugorja vízbe, lassan, fokozatosan hűsd le a szervezetedet. Kellemes időtöltést kívánok nem csak a Balatonnál, hanem minden vízparton. Óbudán például a Duna ölelésében koncertezik majd a Vadfruttik csapata holnap, hamarosan velük folytatjuk. Lehetek én is, mindjárt a hírek után itt a Petőfin.
2: Lehetek én is
3: az egyetlen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Tovább melegszik az idő, éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Idén is útnak indul a Retro Istria Express vonat.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Összeütközött két kamion az M1-es főváros felé vezető oldalán, a terelt szakaszon a 34-es kilométernél Bicske közelében. A külső sávot lezárták, a forgalom a munkaterületen ki tudja kerülni a sérült járműveket. Baleset történt a fővárosban a 16. kerületben a Rákospalota

0: Budai határúton a Késmárk utcánál, vezessenek itt is fokozott figyelemmel. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. 40 napos támadó hadműveletet hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb fejezze be a háborút. Emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg már az elmúlt hónapokban is sorozatos csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok ellen, amelyek leginkább az olaj- és gázipari, valamint katonai létesítményeket érintették. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban Caracasban és környékén több mint 200 sokemeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. Közben itthon csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter. Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat, Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. Mától indulnak retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Balatonok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Holnap rendezik meg a Balaton átevezést, a résztvevők Zamárdiból indulnak, Tihany felé eveznek, majd a forduló után visszatérnek a déli partra. A teljes táv 8 km. A rajt 10 óra magasságában várható a Zamárdi szabadstrandon kajakokat, kenukat, szápokat, sárkányhajót, gumicsónakot és egyéb emberi erővel hajtott vízi járműveket egyaránt láthatsz majd, kivéve a vízi biciklit. Na, a teljesítés alatt vízimentők és biztosítóhajók segítik az indulókat, a mentőmellény vagy úszás segítő mellény pedig természetesen kötelező. A Balaton átevezés története 2018-ban kezdődött, és néhány év alatt az ország egyik legismertebb szabadidős vízisport eseményévé vált. És hát ne feledd, nem kell profi sportolónak lenned, hogy egy-egy ilyen kalandba belevágj, hobbievezősök, családok, baráti társaságok, vízitúrázók és tapasztalt sportolók egyaránt rajthoz állhatnak. Az átlagos teljesítési idő egyébként nagyjából másfél óra, a leggyorsabbak azonban bő fél óra alatt is célba érnek. Ha már Balatonpart, a Follow the Flow csapatával is találkozhatunk majd júliusban Siófokon. Most hétvégén egyébként Marosvásárhelyen játszanak a srácok. Itt a világom, a Petőfi.

0: az idén nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Viharjelzés nincs, tűzgyújtási tilalom viszont van országszerte. Csodálatos szép jó reggelt kívánok! A hétvégére csak nem zavartalan napsütést jósolnak a Balaton térségében. 37-39 Celsius fokos maximumokkal. Az UV-sugárzás délelőtt 10 és délután 4 óra között többfelé extrém erős lesz, úgyhogy mindenképp gondoskodja bőröd megfelelő védelméről. De ugyanez igaz az ország egészére, az előrejelzések szerint helyenként akár a 40 Celsius fokot is átléphetjük. Jönnek már is a további részletek, hiszen 8 óra lesz, aztán pedig várlak vissza magyar kedvencekkel. Jelesül a Road Movie All Stars csapatával Sopron felé indulunk majd, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Itthon, otthon.

0: Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Tovább melegszik az idő, éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Az EU meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Összeütközött két kamion az M1-es főváros felé vezető oldalán a terelt szakaszon a 34-es kilométernél Bicske közelében. A külső sávot lezárták, a forgalom a munkaterületen ki tudja kerülni a sérült járműveket. Három autó karambolozott az 1-es főúton Mosonújhely térségében a Mecsérjel ágazásnál. A 145-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter. Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat, Pósfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. 40 napos támadó hadműveletet hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb befejezze a háborút. Emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg már az elmúlt hónapokban is sorozatos csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok ellen, amelyek leginkább az olaj- és gázipari, valamint katonai létesítményeket érintették. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben a háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Tegnap megdőlt a júniusi melegrekord, a szomszédos Luxemburgban is egy kis településen 38,3 fokot mértek. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem, Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel.
0: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farmahangeri Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 26-án, pénteken. Az utakon ma reggel is csak óvatosan a mezőgazdasági járművekre fokozottan figyelj ebben az időszakban. Az irány pedig Sopron felé vesszük a Road Movie All-Stars-zal.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizáró.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A napokban inkább a hőség vág lyukat az aszfaltba is. Jó reggelt kívánok, 8-20 a pontos idő. Kellenek is a munkálatok, például a dilatációs szerkezeteknél, az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon, a 178-179-es kilométerek között aszfaltoznak, és egy híd dilatációs szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Az M1-es autópályán a főváros felé a terelt szakaszon a 34-es kilométernél Bicske közelében nemrég két kamion ütközött, a külső sávot lezárták, a munkaterületen lehet kikerülni a sérült járműveket, 3 kilométeren azért lassulásra számíthatsz. Hárman ütköztek az 1-es főúton Mosonújhely térségében a Mecséri elágazásnál, a 145-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, és baleset nehezíti a közlekedést az Árpád úton, az István útnál, itt sávlezárásra számíthatsz a fővárosban. És ma is számíthatunk kiváló mérkőzésekre a különböző sporteseményeken. Az M4 Sporton, illetve az M4sport.hu-n láthatod majd 10 órától a strandkézilabda a férfi világbajnokságról a Magyarország-Spanyolország találkozót, illetve a webes felületen egész nap a férfi és női csoportkör mérkőzéseit. Aztán délután majd megkezdődik a Forma 1-es osztrák nagydíj is az első szabad edzésével 13:30-tól, 17 órától pedig a második szabad edzés következik szombaton, 12:30-tól jön majd a harmadik szabad edzés, délután 4-től az időmérő, vasárnap 15 órától pedig a futam, mindemellett pedig a Forma 2, Forma 3 küzdelmeket is követheted. Ma délután 18 órától az Atlétika Golden Tour sorozatába is belenézhetsz, aztán 20:15-től pedig folytatódik a labdarúgó világbajnokság, a felvezető műsorra 9-kor kezd a Norvégia-Franciaország találkozó az M4 Sporton, a Dunavörðön pedig szintén 9-től a Szenegál-Irak mérkőzést láthatod, és az éjjel folyamán sem unatkozunk majd. Uruguay-Spanyolország, Zöldfoki szigetek, Szaúd-Arábia éjjel 2-től, holnap hajnali 5-től pedig majd Egyiptom-Irán és Új-Zéland-Belgium mérkőzések. Kellemes időtöltést, jó szurkolást kívánok mindenhez. A magyar kedvencek pedig tovább kísérnek ezen a reggelen is, ezúttal a konyhával, földre való, itt a Petőfi.

0: a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8:30 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Radics Gigit hallgattuk az elmúlt percekben. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád úton, az István útnál. Itt sávlezárásra számíts. És hogyha már autók, akkor ne feledd, hogy gyerkőcöket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyd parkoló autóban. Hogyha mégis ilyet látsz, akkor hívd a 112-es segélyhívót. Jönnek további infók, aztán a The Beavers. Vár a holnap, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Tovább melegszik az idő. A kánikulában különösen ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre. Újabb ukrán dróntámadás érte Oroszországot.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Összeütközött két kamion az M1-es főváros felé vezető oldalán a terelt szakaszon a 34-es kilométernél Bicske közelében. A külső sávot lezárták, a forgalom a munkaterületen ki tudja kerülni a sérült járműveket, de így is több kilométeres a dugó. Baleset történt az M0-es déli szektorán az M1-es felé Török Bálint térségében. Az 5-ös kilométernél a lassító sávon áll a sérült jármű, lassulásra, torlódásra készüljenek. Három autó karambolozott az 1-es főúton Mosonújhely térségében. A Mecséri elágazásnál. A 145-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzönapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter. Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat, Pósfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyre.

0: helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Tömeges ukrán drón támadás érte éjjel Oroszországot. Az orosz légvédelem összesen több száz drónt fogott el a főváros, több régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett. Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Negyedik napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápatámadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllök és mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8.45 a pontos idő. Történt egy baleset az M0-es déli szektorán, az M1-es, M7-es felé, Török Bálint térségében, az 5-ös kilométernél a lassítósávon áll a sérült jármű, úgyhogy itt ezért van némi lassulás, de azért jelentős torlódásra itt nem kell készülni. Látszik viszont némi torlódás az M0-es előtt, illetve az M0-es után az M5-ösön, addig, hanem itt is baleset van már Röszke felé, egy kamion az árokba hajtott a 29-es kilométernél, forgalomkorlátozásra kell készülni. A kialakult dugó meghaladta 4 kilométert, ebben a pillanatban érkezett ez az információ, úgyhogy akkor ezzel kalkulálsz. Hogyha Budapestről indulsz, akkor lehet érdemesebb az 5-öst választani Ócsáig, aztán ott fel a pályára. Biztonságos utazást kívánok, vigyázz magadra, bármerre jársz. Kora reggel említettem már, hogy a hűtés világnapja a mai, a dátum nem véletlen. Lord Kelvin, azaz William Thomson 1824. június 26-án született, a termodinamika úttörője és az abszolút hőmérséklet is a megalkotója volt. A világnap pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a modern társadalomban milyen elengedhetetlen szerepet töltenek be a hűtő, légkondicionáló és hőszivattyús technológiák. Az idei év tematikája az intelligens hűtés témaköre, ami a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és az adatalapú optimalizálás szerepét vizsgálja a fenntartható és energiatakarékos hűtési rendszerekben. Mindezek az életünk számos szegmense miatt fontosak, elég ha csak a hűtőszekrényekre gondolunk, de az egészségügyben a hűtési szintén elengedhetetlen, a gyógyszerek, vércsomagok és életmentő vakcinák biztonságos tárolásához, szállításához, és hűtés nélkül bizony a globális internetes adatbázisok szerverparkjai sem bírnák tovább néhány percnél. Világszerte nagyjából 5 milliárd hűtési rendszer üzemel a Földön, ez a szám is jól mutatja, hogy mennyire fontos alkotóeleme mindez a mindennapjainknak. Persze, hogyha lehet, akkor az energiatakarékosság jegyében bízd a földre és a természetes megoldásokra a hűtési folyamatokat, a fa alatt leheveredve a lengedező szél mellett akár komfortosabb is lehet, mint a klímával túlhűtött szobában. No, de a napokban extrém meleg terheli a szervezetünket. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Úgyhogy figyelj, vigyázz rájuk és magadra is. A mindenki által elérhető hűtött, klimatizált helyiségek listáját megtalálod a katasztrófavédelem hivatalos oldalán. Nálunk pedig a magyar zenei kedvenceket, ahogy az lenni szokott. Itt a Valmar és az Átutazó, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Nora Till énekel nekünk, ez volt a Last Run Stable. Itt a Petőfi 858-at mutatnak az időjelzők. Na, a BKK infója pedig azt mutatja, hogy jelenleg baleset nem nehezíti a közlekedést a fővárosban, úgyhogy egész gördülékenyen lehet haladni. Vigyázz magadra, bármerre jársz, a következő órát majd Kovaszkék indítják. Itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A másfél literes Spár Verde ásványvíz 12 darab ásárlásakor darabja csak 89 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
8: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Tovább melegszik az idő, a kánikulában különösen ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre. Régi zenefesztivál kezdődik Vácon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Baleset történt az M0-es déli szektorán az M1-es felé Török Bálint térségében. Az 5-ös kilométernél a lassítósávon áll a sérült jármű, lassulásra, torlódásra készüljenek. Árokba hajtott egy kamion az M5-ös Röszke felé az M0-ás csomópontja után. A 29-es kilométernél forgalomkorlátozás lassítja a haladást, több mint 4 kilométeres a dugó. Három autó karambolozott az 1-es főúton Mosonújhely térségében a Mecséri elágazásnál. A 145-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
9: Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tiszti főorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzönapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. A magyar emberek joggal várják el, hogy információkat kapjanak arról, hogy áll a nyomozás az úgynevezett aranykonvoj ügyben, mondta a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ügyben nyomozó hajózó szervezetek egymásra mutogatnak és áthárítják a felelősséget. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak, voltak itt elfogató parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A hatóság emberei lakossági panaszok miatt már egy hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén. Ma kezdődik a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál Vácon. A július 4-ig tartó rendezvényen idén is nemzetközi koncertek és mesterkurzusok várják a közönséget. Több helyszínen csendülnek fel barokk és klasszikus mesterek művei, a kurzusokon pedig a történeti előadásmódot, hangzást és hangszer használatot ismerhetik meg a fiatal muzsikusok.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok, már 9 óra után járunk, folytatódik a Halló Magyarok, természetesen sok-sok kulturális érdekességgel. 2026. június 26-a van péntek, a magyar kedvencek is velünk tartanak. Kovaszki meg a Vega, lehetetlen nincs, ez a kezdő.
1: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 9:21 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Ma kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. A rendezvény legnagyobb újdonsága pedig a hosszú felújítási időszak után újra megnyíló Várszínház lesz. Jövő szombatig több mint 20 előadást láthatsz a Művelődési Központban, a zsinagógában, a Várszínpadon és különböző játszóhelyeken. Nagy színpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák, vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. Az idei fesztiválon kiemelt helyet kap azok az előadások, amelyek az emberi méltóság és a szabadság kérdését vizsgálják, a versenyprogram mellett pedig a fesztivál szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérő programokkal is készül. Kisvárdán még egyébként az esti órákban is 27-30 Celsius fokot jósolnak a napokban, úgyhogy az előadás után egy kellemes nyáresti séta és egy alkoholmentes frissítő bőven belefér. A következő percekben pedig belefér egy jó dal a Bagosi Brothers Company-vel, ez kísér tovább ezen a péntek reggelen. Zuhanás!

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 9.33 a pontos idő, Csemer Bogit hallgattuk. A Gyulai Várszínház nyári évada is ma veszi kezdetét a Körösvölgyi Sokadalommal, mely a Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti fesztiválja. Feleleveníti a régi vásárok hangulatát, népi mesterségeket, különböző előadókkal, népzenével, néptánccal, mesemondókkal is találkozhatsz az ingyenes rendezvényen, és természetesen főszerepben a népművészeti alkotások. Idén a kiemelt kézműves ág, a fazekasság. Az évad esemény sorozatán pedig különféle előadások is várnak, köztük saját fejlesztésű produkciók, felolvasó színházi est. Július elején a Vár Blues Fesztivál, a Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál, július végén az Erdélyi Hét, augusztusban a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja, a nyári évad zárásaként pedig augusztus 18-án az Irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett gyulai születésű Krasznahorkai László Sátántangó című regényének táncszínházi adaptációját mutatják be. Ez is izgalmasnak ígérkezik, úgyhogy tényleg a kínálat nagyon sokszínű, hogyha a térségben jársz, akkor érdemes böngészni na a programot. Ahogy Kisvárdán, úgy Gyulán sem fázol majd az esti órákban. 26-30 Celsius fok vár még, 8-9 magasságában is felhőtlen égbolt mellett. Zaporozsec, Mezőmisi, ezzel pedig lépünk tovább zenei téren. Köszi, itt a Petőfém!

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9.44-et mutatnak az időjelzők. Jó reggelt kívánok. Az M0-áson korábban volt egy baleset a déli szektorban, az M1-es felé Török Bálint térségében, az 5-ös kilométernél a lassító sávon áll a sérült jármű, úgyhogy ezért lehet némi fennakadás, de azért nagy torlódásra itt nem kell számítani. Az M5-ösön viszont van nagyobb fennakadás Röszke felé, az M0-ás csomópont után egy kamion az árokba hajtott, a 27-es kilométernél a külső sáv lezárva, a torlódás pedig több mint 5 kilométeres, az M0-ás forgalmára is visszahat mindez, ezért tapasztalhatsz egy kis torlódást az M4-es felé, úgyhogy plusz menetidővel kalkulálj. Hogyha Budapestről indulsz, akkor érdemes áttérni az 5-ösre, és Ócsánál vissza a pályára. Légy türelmes, hogyha neked is van infód, akkor pedig hozd meg a Petőfivel is. Természetesen jó kis programokkal vár az ország egészét itt a következő napokban, hetekben, hónapokban, és a keleti országrész után irány most a nyugati, hiszen ma kezdődik a Zalacsányi Örvényes Völgy Fesztivál, és a programban pedig idén is a minőségi könnyű zene, a soul, a blues, a jazz és a funk hazai és nemzetközi előadói szerepelnek. A nyitó előadást ma Maurice Medron adja, aki annak idején még a Petőfi Rádiónak is írt üzenetet, melyben megköszönte, hogy a Runaways című dalának játszásával igen népszerűvé tettük Magyarországon, de rajta kívül is nemzetközileg elismert zenészek állnak majd a színpadon, de a magyar előadók között pedig megtalálod Halper László gitáros új formációját, a Halper Hendrix World-ot, a Várehegy utca zenekart, ez egy 10 fiatalból álló pszichedelikus balkán funk csapat, akik egyedi módon ötvözik a funky, a reggae, a balkáni és a népzenei elemeket a szokványostól eltérő hangszereléssel, és természetesen a zenei programok mellett is érdekes események, gyerekprogramok és az egészség megőrzés szempontjából is fontos lehetőségek várnak, valamint ingyenes e-bike és gyalogtúrákon is részt vehetsz, úgyhogy érdemes utána nézni a részleteknek. Természetesen, hogyha fesztiválozni indulsz, akkor is mindenképp körültekintően tedd itt a nagy hőségben, a megfelelő mennyiségű folyadékpótlás nagyon-nagyon fontos. Nálunk pedig pótolja a hangulatot Kornis Anna, itt az Egen, a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt a Titán és a Hazátlanok. Otthon, otthon, édes otthon, vigyázz magadra és a többi közlekedőre is az utakon, hogy mindenki épségben hazaérjen. Szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig feloldották a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, úgyhogy a hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 22 óra között lesz érvényben kamionstop. Erre mindenképp figyelj. A következő órában pedig figyeljük a Carson Comát és az osztálytalálkozót. Itt a Petőfim.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Drágám, az a tányér a dédié volt.
4: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj július 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Tovább melegszik az idő, sok folyadék és a tűző nap kerülése segíthet átvészelni a következő napokat. Fontos határidőkre figyelmeztet a NAV.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás csomópontja után egy kamion az árokba hajtott. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már több mint 5 kilométeres. Az M0-ás autóút forgalmára is visszahat. Aki teheti, kerülje el az érintett autópályát, és az 5-ös főúton keresztül kerülhet. Árokba sodródott egy kamion a 8-as főúton is, a Pálcatorna térségében a 105-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
11: Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tiszti főorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Jelenleg nincs krízishelyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. Ma kezdődik az átjáró őszművészeti fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotó közösség történetét mutatja be.
12: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Timotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
13: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
13: A hírek után...
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. június 26-a van péntek, elmúlt 10 óra, folytatódik a Halló Magyarok. Bízom benne, hogy lassan-lassan a szóbeli érettségiken is túl. A Carson Coma csapata már is jön nekünk egy kis visszaemlékezéssel. Itt az osztálytalálkozó.
7: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.
7: De

0: YouTube-on
1: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeresd te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szó.

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál, mert te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10:19 a pontos idő, szép napot, jó munkát kívánok, vagy éppen jó utat, hogyha úton vagy, ha Balatonhoz indulsz, akkor mondom, hogy a vízhőmérséklet nagyjából olyan 27 Celsius fok körül alakul. Természetesen a tó térségében azért ez helyenként változhat. Minden esetre a bőröd védelmére most már mindenki figyel, hiszen elmúlt 10 óra egészen délután 4-ig bizony-bizony extrém erős fokozatot ér el az UV-sugárzás, úgyhogy erre mindenki fokozottan érdemes figyelni. A Réfülöpi módon már ott vannak a Duna televíziós csatornájának munkatársa is, hiszen idén is onnan jelentkezik a nyár 26 adása. Ma a rock'n'roll királynője Dolly is színpadra lép, na a konyhában majd Kapocska Fesztivál alapítója Márta István szorgoskodik, Fehér Lidi is énekel, illetve na a balatoni krimik nyomába is erednek, úgyhogy akár oda is kattinthatsz, hogyha itt televízió készülék előtt vagy. Cseri Hannáékkal pedig megyünk is tovább, Barkóczi Noémivel közösen énekelnek nekünk, jön a Mindig Szomorú című dal, na Barkóczi Noémi dúóval pedig majd a V4 Fesztiválon is találkozhat.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 10.32 a pontos idő, 30Y-t hallgattuk. Jött egy SMS, miszerint az 5301-es úton az 54-es kilométernél Kalocsa és Kiskörös között egy baleset történt, úgyhogy itt lehet némi fennakadás. Az M5-ösön Röszke felé az M0-ás autó csomópontja után pedig nem is olyan kicsi a fennakadás, ugyanis egy kamion az árokba hajtott, a 27-es kilométernél a külső sáv zárva, mintegy 5 kilométeren araszolnak az autók. Mindez az M0-ás forgalmára is visszahat, úgyhogy ezért torlódik az M5-ös csomópont előtt az M0-ás forgalma. Érdemes letérni az 5-ös főútra, és ott kerülni. Légy türelmes. A MÁV csoport a készlet erejéig ingyenes vízosztással segít a legforgalmasabb állomásokon, de azért nagyon fontos, hogy ne indulj el elegendő mennyiségű ivóvíz nélkül. Kiemelkedő utas forgalom várható a Balaton felé, vissza pedig majd a főváros és a vidéki városok irányába. Vasárnap lesz a csúcsidő. Több állomáson párakap is működnek, de sokat segít, és a MÁV-nak is sokat segít, hogyha előre megváltod a jegyet, és elkerülöd a hosszas sorban állást a nagy melegben. A Balatonhoz nagy teljesítményű klímaberendezéssel felszerelt motorvonatok is közlekednek a MÁV Plus applikációban.

erre külön szűrővel is kereshetsz, de egyébként minden fontos információ, térképes segítséget megtalálsz a MÁV csoport honlapján, mávcsoport.hu/Balaton oldalon. Természetesen a hőséghelyzettel kapcsolatos aktuális információkat, az időjárás okozta esetleges menetrendi változásokat folyamatosan követheted a MÁV Inform hivatalos felületein is, úgyhogy ezt is érdemes böngészni, hogyha a közösségi közlekedést választod. Mi pedig válogatunk a magyar kedvencek közül. Mindjárt jön a Honeybees, Panograszt, Hullik a Cseresznyefa virága című dal, most pedig a Blaha Louisiana zenéje. Ha élni felejtek, itt a Petőfi.

0: Halló magyarok! Induljon rutinból, jól a napot!
1: 10.48 a pontos idő, szép napot kívánok! 11-től majd Mákkatavár programajánlatokkal, 13 órától kirándulási tippekkel, délután jön Szikora Tomi, este 7-től kívánságműsor, természetesen írhatsz SMS 06303030380, illetve telefonálhatsz is majd a stúdióban 06175960660, valamint Messengeren, Viberen is eléred Tomit, de aztán este 9-től Megyesi Gábor vár koncertajánlatokkal, 11-től pedig a hazai gitárokban Fekete Laci Putovics Ábellel és Oletics Martinnal fejtegeti a gitárjáték szeretetét. Tarts velünk akkor is, bármerre jársz, vigyázz magadra, hiszen igen, meleg időben van részünk, az országos hőmérsékleti átlag már kereken 32 Celsius fok, úgyhogy lassan-lassan azért húzódj az árnyékba, és a bőröd védelmére mindenképp figyelj, hiszen már 10 óra után járunk, egészen délután 4-ig extrém UV-sugárzásban lesz részünk. A folytatásban pedig részünk lesz Nagy Bogi és Dezzenéjében. Jó leszek újra!
0: Ez a

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Jó reggelt kívánok, 10:58 a pontos idő, a Zanzibár zárta nekünk ezt az órát, ez volt a Nem vagyok tökéletes, na a hétvégén majd Csíkszépvizen láthatod, hallhatod őket élőben. Hát közelítjük a hőmérsékleti rekordot, ugyanis jelenleg Aldebrő környékén már a 36 fokot is átléptük, a napi melegrekord pedig 39,7 Celsius fok, ezt egyébként tavaly mérték Kübekházán, úgyhogy június 26-án ezek szerint tavaly se fáztunk. Na a folytatásban majd jön Mákkata, minden további részletein pedig köszönöm szépen az elmúlt 5 óra figyelmét, Habóczki Mátét hallottad. Legyen csodálatos hétvégét, bármerre jársz határon, innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTBA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
8: Folytatódik a kánikula, sok folyadék és a tűző napkerülése segíthet átvészelni a következő napokat, ingyen ki lehet próbálni az új MOL bubit.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
8: Az M5-ös Öröszke felé az M0-es csomópontja után egy kamion az árokba hajtott, a 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, több mint 10 kilométeres a dugó, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M1-es autópályán Tatabánya és Biatorbágy között a kiépített terelés előtt a 61-es kilométer szelvénytől több mint 5 kilométeres dugó alakult ki az erős tranzitforgalom miatt. A torlódás érinti a külső és a belső sávot egyaránt. Az útra borult egy kamion rakománya a 65-ös főúton és Bábony megyer között. A 67-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Jelenleg nincs krízishelyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. Minden népességi mutatóban csökkenést tapasztaltak a statisztikusok májusban. A születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasságkötéseké pedig 6,5%-kal csökkent. Az év 5. hónapjában 5654 gyerek született, 9601 ember halt meg, és csak nem 5300 pár kötött házasságot, közölte a KSH. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól hétfő reggelig lehet.
0: Petőfi Rádió. Sport.
9: Jó napot kívánok, Mújtica Istvánt hallják.
4: Ecuador meglepetése 2-1-re legyőzte a csoport első Németországot a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik fordulójában, és ezzel története során másodszor jutott a VB egyenes kieséses szakaszába. A négyes második helyén megelőzve Ecuadort pedig elefántcsontpart végzett, miután 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót. Az F csoportot Hollandia nyerte, miután a papírformának megfelelően 3-1-re legyőzte Tunéziát. A négyes másik mérkőzésén szintén magyar idő szerint ma hajnalban Japán-Svédország 1-1, ezzel az eredménnyel mindkét együttes tovább jutott. Japán lett a második, csoport harmadiként pedig a svédek is tovább mentek, míg Tunézia kiesett. Az már biztos, hogy Hollandia Marokkóval, Japán pedig Brazíliával találkozik majd a legjobb 32 között. A D csoportban Ausztrália második helyen jutott tovább, mivel gól nélküli döntetlent játszott Paraguayjal. Ezzel a harmadik helyen záró dél-amerikai csapat is nagy eséllyel ott lesz a legjobb 32 között. Szintén a D csoportban Törökország pedig a kvartett élén végző Egyesült Államok elleni 3-2-es sikerrel búcsúzott a tornától. A társházigazda amerikai együttes majd a bosnyákok ellen folytatja a VB-t. Marozsán Fábián bejutott az elődöntőbe a majorkai füvespályás tenisztornán, miután a legjobb 8 között 6-4-6-3-ra legyőzte a világranglistánál a 11 helyen előrébb rangsorolt szerb Miomir Kecmanovicsot. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Indul az Itthon-Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Itt mindig kiderül, hogy hol és mi minden vár rád. Részletesen számolok be az előttünk álló programokról. A Szent Iván éjjel igazságoknak még mindig nincs vége. Van ezzel kapcsolatos esemény is, ami vár rád, úgyhogy mindjárt megtudhatsz minden részletet.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Itthon, otthon, ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Több ízben ünnepelhetett Szent Iván éjszakáját, ugyanis a Szent Iváni vigalom Zalaegerszegen is már az év legrövidebb és legvarázslatosabb éjszakája, ahol ugye a Szent Ivánéhez kapcsolódó hagyományok elevenednek meg mindig. Zenés táncos előadásokkal fogják megteremteni ezúttal az ünnepi hangulatot, majd a közösségi mágia gyújtás fénye mellett a bátrabbak a hagyomány szerint tűzugrással köszönhetik a nyarat, hiszen ugye ilyenkor ezen az estén Szent Iván éjjelén a hiedelem szerint a kívánságok is könnyebben valóra válnak. A programok a család legkisebb tagjairól sem feledkeznek meg, kézműves foglalkozások, csillám tetoválás és számos játékos aktivitás gondoskodik arról, hogy a gyerekek számára is felejthetetlen élménnyé váljon ez a különleges nyáresti vigalom. Az esemény helyszíne az Apácai Csere János tér lesz majd Zalaegerszegen, ne feled, tehát Szent Iváni vigalom, ha esetleg az elmúlt napokban lemaradtál volna róla. De rózsa ünnep, igazi hatszacára is vár rád, azonnal jönnek a további részletek itt a Petőfin, tarts velem.
2: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
0: Ez a legújabb magyar zene. Gathering

kezdheted, és a Sükösi Tambura zenekarra lesz majd az esti mulatság a Göcsei Hadszocárén szombaton. De lehet, Szeged is egy célállomás, ott majd a rózsa ünnepet tartanak, mely alkalomból a termesztők minden évben ugye programsorozattal ünnepelnek, Európa szerte híres virágaikat meg lehet majd nézni a település utcáin és terein, hiszen azok ilyenkor virágdíszbe öltöznek. A helyi lakosok évről évre szeretettel várják vissza mindazokat, akik hozzájuk hasonlóan szerelmesei a rózsának. A rózsaünnep alkalmával lehetőség nyílik betekinteni a rózsatermesztők mindennapjaiba, megismerheted a szőrek környéki rózsaföldeket, a földeken folyó munkát, ennek a nehéz, de csodálatos szakmának a mindennapjait. A Tömörkény István Művelődési Házban pedig gyönyörű élő rózsa kiállítás vár majd, a fő attrakció a látványos rózsa felvonulás lesz, vagyis a rózsákkal díszített lovaskocsik, autók, kerékpárok vonulnak végig a városrész fő utcáin. A szőregi rózsa ünnep, ez is tehát a programok között, itt a Petőfin pedig további programötletek érkeznek már is.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Márkata, aki mindig részletes beszámolót ad az előttünk álló programokról, ha nem a vízpartot választod, akkor gondolj arra, hogy sok esemény vár, például Balatonöszödön egy falunap, egy igazi nyári közösségi program, a település egyik hagyományos családias hangulatú eseménye, ahol a helyiek és a Balatonparton pihenő vendégek is együtt tölthetnek egy tartalmas napot. Lesz majd zenés ébresztő szombaton és főzőverseny, illetve tündérkuckóval is készülnek, lehet tetováltatni, arcot festetni, lesznek különböző haj és arc ékszerek. Ezen kívül falunapi ebéd, valamint sok-sok gyerek műsor, gyerekkoncert és bohóc műsor például. Ezen kívül a Dunakeszi Jazz Club is műsorral készül, de például lesz banyatanya műsor, jelentsen ez bármit is, egész napos légvár, rodeóbika, körhinta, kézműves sarok, büfé, jégkása, vattacukor, hát minden, ami egy falunapra kell. Balatonöszöd is lehet tehát egy választás az elkövetkező napokban. A 06 30 30 30 380-as számunkon pedig ne feledd, és megosztasz mindig jó programötleteket SMS-ben és Viberen.

0: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeres úgy, ahogy szeretném, oda búj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és sok-sok programötlet a folytatásban is. Az Itthonotthon azonnal folytatódik tovább Palacsinta Fesztivál, Balaton átevezés, ezek mind itt vannak a láthatáron, ahogy a No Sugar is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.

0: írhatsz Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
2: A kemény hétköznapok után
1: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
1: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
4: Drágám, az a tányér a dédié volt.
5: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Folytatódik a kánikula, több külképviseleti vezetőt is hazarendelt a külügyminiszter, rendezvények miatt változik a forgalmi rend holnap a fővárosban.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Az M1-es főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a kiépített terelés előtt a 61-es kilométer szelvénytől több mint 5 kilométeres dugó alakult ki az erős tranzit forgalom miatt. A torlódás érinti a külső és a belső sávot egyaránt. Szintén a Budapest felé vezető oldalon Tata térségében egy busz és egy tréler ütközött. A 67-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a csomóponton keresztül terelik a forgalmat. Az M5-ös Röszke felé az M0-ás csomópontja után egy kamion az árokba hajtott. A 27-es kilométernél korábban a külső sávot lezárták, viszont most már minden sáv járható, a torlódás azonban lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros, 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be. Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 4300. A fővárosban Caracasban és környékén több mint 200 sok emeletes épület dőlt össze, az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Forgalomkorlátozások lesznek holnap a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllök és mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió programajánló műsora. Sok-sok esemény vár rád, a palacsintát például szereted, melyik ízű a kedvenced, biztos, hogy olyan is lesz. Ezen kívül jön a Balaton átevezés is, és persze minden fontos tudnivaló is részlet, tarts velem!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Közeleg az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb szabadidős vízi sport eseménye, a Balaton átevezés Zamárdi és Tihany között. A Balatonon, ami évről évre több ezer résztvevőt és nézőt vonz ilyenkor a magyar tengerhez. A Balaton átevezés valódi közösségi élmény, hiszen egész napos programot kínál a vízi sportok szerelmeseinek, ahol fiatalabbak és idősebbek, kezdők és tapasztalt evezősök, hobbi lapátolók és versenyrutinos indulók egyaránt megtalálják a maguk kihívását. Az esemény különlegessége, hogy nem csupán sport teljesítményről szól, hanem a Balaton páratlan látványáról, a közös élményről és ugye az aktív kikapcsolódásról is. A 8 kilométeres táv Zamárdiból indul, a cél pedig a Balaton egyik ikonikus látványpontja, a Tihanyi apátság iránya. A Tihanyi fordulót követően aztán a mezőny visszatér Zamárdiba, így az átevezés a Veszprém vármegyei partszakasz mentén is látványosan követhető, akár a partról, akár vízről kísérve. Az esemény egyik legnagyobb vonzeneje a sokszínűség, hiszen az indulók bármilyen emberi elővel hajtott vízi járművel neki vághatnak a távnak. Rajthoz lehet állni kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval, de akár gumicsónakkal is. A lényeg az evezés öröme és a közös teljesítés. Hamarosan tehát Balaton átevezés, itt a Petőfin pedig sok-sok egyéb program, jön a Palacsinta Fesztivál is. Tarts velem, és mindent megtudhatsz a részletekről. Róha!

0: utakat ajánlunk minden nap.
1: Ha az elkövetkező napokban nem a Balatont céloznád meg, akkor lehet Poroszló is egy jó irány, ott finomságokkal tömheted meg a pocakodat. A Palacsinta Fesztivál tartják lekvárfőző versennyel. A település népszerű gasztronómiai eseményen ugye minden a palacsintáról, a házias ízekről és a közösségi élményekről szól. Hagyományos és különleges változatokat is meg lehet majd kóstolni a palacsintákból, miközben felfedezheted a lekvárfőzés fortéjait és a helyi ízek sokszínű világát. A klasszikus kedvencek mellett izgalmasabb, kreatív kombinációk is helyet kapnak majd a kínálatban, úgyhogy a rendezvény jó választás lehet mindazoknak, akik szívesen kóstolnak, válogatnak és új gasztronómiai élményekre vágynak. A lekvárfőző verseny különleges hangulatot ad szintén a napnak, hiszen megmutatják, hogyan készülnek a legfinomabb házi lekvárok, a közönség pedig bepillantást nyerhet ugye a gyümölcsökből készült édes finomságok világába. A program tehát egyszer idézi meg a hagyományos konyhai tudást és a nyári vásárok barátságos, közösségi atmoszféráját. Az est hangulatáról pedig népszerű

0: fellépők gondoskodnak, a színpadon Kozombolis és a Cappuccino is fellép, úgyhogy a gasztronómia élményeket zenés programok is teljessé teszik. A Poroszlói Palacsinta Fesztivál tehát szintén remek nyári program lehet azoknak, akik szeretik a családias hangulatú rendezvényeket, a házias ízeket, a kézműves jellegű gasztronómiai élményeket és a jó zenét. A Tiszató közelsége pedig tovább erősíti a program vonzerejét, a fesztivál akár egy egész napos poroszlói kirándulás részeként is jó választás lehet. Ha egyéb programra vágysz, akkor természetesen van más ötletem is. Muzsikál az erdő, vagyis jön a Mátrai Művészeti Napok is, és további programötletek. Tartsa le, mint a Petőfi.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
3: Ez a legújabb magyar zene.
2: Láthatatlanul.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkata, érezhetően itt a nyár, és sok program vár természetesen továbbra is, nem csak a vízpartok és a strandok, hanem például a Muzsikál az erdő, vagyis a Mátrai Művészeti Napok, aminek története 2004 nyaráig nyúlik vissza. A természet és a művészet találkozására hívja mindig a családokat ez az esemény, ami 9 napos ezúttal a Mátra változatos tájain, 9 különböző helyszínen, a hegység lábától egészen a csúcsokig kínál tartalmas, élmény alapú programokat. Klasszikus és népzenei koncerteken, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és gazdag gyerekprogram kínálaton lehet részt venni. A rendezvény különlegessége, hogy programjai erdei helyszíneken, természetes környezetben zajlanak. És míg a kezdetekben elsősorban amatőr helyi előadó művészek kaptak bemutatkozási lehetőséget, az elmúlt években országosan ismert művészek és zenei formációk is csatlakoztak a programhoz. A rendezvény ezzel párhuzamosan hozzájárul a vidék ismertségének és turisztikai vonzerejének növeléséhez, miközben mindvégig hű marad alapelvekhez és kiemelten kezeli a helyi értékek, hagyományok és közösségek bemutatását. A Muzsikál az erdő rendezvény elemei, a gyerekprogramok, a szakvezetéses erdei séták, ismeretterjesztő előadások, erdei sportrendezvények, képzőművészeti kiállítások, falusi vendéglátás helyi ételekkel, illetve fenntartató gazdálkodás példák bemutatásával, valamint helyi termékek, helyi értékek bemutatása. Muzsikál az erdő, Mátrai Művészeti Napok, ne feledd, Gyöngyösön. A Petőfin pedig sok-sok további programötlet minden hétköznap 11 és 1 óra között.

0: Petőfi Rádió minden magyar és sok-sok program ötlet ilyenkor 11 és 1 óra között az itthon-otthon már lehet csatlakozni negyed jó tippel ötlettel, élménybeszámolóval, vagy jó stranddal, amit ajánlasz a figyelmünkben. 0630-30-30-380 a számunk, SMS-ben is Viberen küldheted a részleteket. Szent László napi búcsúval pedig ezúttal Aszófűn készülnek, ahol két napon át készülnek majd különféle programokkal. A falusi ünnep egyszerre kínál kulturális élményzenés, kikapcsolódás, családi programokat és közösségi találkozást. Az esemény főhelyszíne a Vörösmáli úti parkoló lesz, ahol majd például utcabált tartanak a Búgócsiga zenekarral, de ezt megelőzően az Aszófő kultúrházban lesz porcelánbaba kiállítás. Majd másnap közösségi csapatfőzés, ezúttal manófalvi kalandvár, légvár, arcfestés, rétes és pogácsa sütés, valamint best of dallamvilág. Zenés műsorral készülnek majd, és látványos lángos sütéssel is. Szent László napi búcsú, ne feledd Aszófőn, további érdekességek pedig itt a Petőfin. A hírek után velünk lesz Lóci játszik. Nem táncolsz jobban, mint
1: én, nem táncolsz jobban, mint én. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Gábor Anikó.
9: Ez a Petőfi Rádió.
11: Folytatódik a kánikula, a magyarok többsége az euró bevezetése mellett van. Új tárlat nyílt a Néprajzi Múzeumban.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M1-es főváros felé vezető oldalán Tata térségében egy busz és egy tréler ütközött. A 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a kialakult dugó 10 kilométeres. Az M5-ös Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja után a korábbi árokba borult kamion műszaki mentését végzik. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már több kilométeres, és ez kihat az M0-ás autóút forgalmára is. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
11: Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. Magyar Péter hozzátette, a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárca vezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. Kihirdették a tudományos mecenatúra pályázat nyerteseit. 279 pályázó kaphat, összesen mintegy 2 milliárd forint támogatást konferencia szervezésére, vagy tudományos eredmények népszerűsítésére, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a program hiánypótló, hiszen segíti a tudományos kommunikációt, valamint a fiatal kutatókat abban, hogy nemzetközi konferenciákon is részt vehessenek. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. Itthon ritkán látható népművészeti értékeket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a ma megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett 17.-20. századi hagyományos textileken, viseleteken és ékszereken keresztül kaphatnak betekintést az érdeklődők a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományába.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol sem lesz, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
12: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
13: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Egy óra után is változatos magyar zenei kínálattal itt a Petőfi, akár táncversenyt is lehet rendezni. Az elkövetkező időszakban Loci segíteni fog nekünk ebben már is a folytatásban. Magyarország pedig továbbra is számos csodás helyen rendelkezik, amit érdemes felfedezni. Jönnek a részletek.
15: Itt egy újabb óra. Kizárólag

vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM99.5-ön.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Még mindig szeretlek, bármilyen hülye vagy, és gratulálok a szép házhoz. Basszus, hű de nagy, milyen sok szeretet férhet el benne, ja, hogy az nincs, ja, hogy

Petőfi Rádió minden magyar, és sok-sok felfedezésre váró csodás hely Magyarországon. Talán nincs is olyan, aki még ne hagyta volna el az országot Ausztria irányába Sopronnál. Megéri azonban kitérőt tenni ebbe a bájos városkába, mely nem csak egyik legrégebbi településünk, de műemlékei számát tekintve a második ország szerte. A város szimbóluma a messziről is látható 58 méter magas tűztorony, melynek reneszánsz körerkéje az 1676-os pusztító tűzvész után készült el, és szintén római kori falmaradványokra épült. Egykor őrök vigyázták innen a várost, ma belépő ellenében bárki felmehet gyönyörködni a környékben, és szép időben akár az Alpok utolsó keleti tagjáig, a Schneeberg csúcsáig is elláthat. Sopron lüktető belvárosa, múzeumai, templomai, kávéházai után pedig érdemes ellátogatni a közeli Sopronhegység lejtőin elnyúló lővérekbe, mely az egykori besenyő lövészek emlékét őrzi. Egyébként Sopronból indult Liszt Ferenc is, minden idők egyik legkiemelkedőbb zeneszerzőjének útja a világhírnév felé, akiről a város minden évben egy fesztivállal emlékezik meg. Most pedig a soproni ünnepi hetek alkalmából a világok találkozása jelmondat köré épülő, csak nem egy hónapos összművészeti fesztivál keretében könnyű és komoly zenei koncertekkel, kiállításokkal, gyerekprogramokkal, valamint folklor bemutatókkal ismerják az érkezőket. Sopronban tehát. De érdemes az ország egyéb más régióit is felfedezni, ebben segítek neked, Tarsalemita Petőfi.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Egyre erősebb forgalomra lehet számítani, az M7-esen a Balaton irányába például már a nyaralni készülők első hulláma elindult, Örökbálint és Martonvásár között szakaszos torlódásra kell készülni, érdemes hosszabb menetidővel számolni. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama is módosult, vasárnap reggel 6 és este 10 között lesz érvényben. Egyébként a hőségriadó miatt a következő napokban mindenki fokozottan figyeljen arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, nedves törülköző arra az esetre, hogyha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe, aki valamilyen betegségben szenved, legyen megfelelő gyógyszerre elegendő, és legyünk türelmesek, figyelmesek egymással, másokkal szemben is. A 84-es számú főúton nemrég pályaelhagyásos baleset történt Csümeg térségében, a 24-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva lehet csak haladni, az M5-ösön Röszke felé az M0-ás autó csomópontja után pedig a korábbi árokba borult kamion műszaki mentését végzik éppen, a 27-es kilométernél a külső sávot zárták le, itt a torlódás már több kilométeres, és ez kihat az M0-ás autóút forgalmára is. Egyéb infód van 06 30 30 30 380, jelez SMS-ben vagy Viberen.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar, és sok-sok csodás hely Magyarországon, amit érdemes felfedezni, akár most a nyáron. Sopronba is elvittelek, most irány Pannonhalma, a főapátság közelében Szent Márton hegyén emelkedik például a Boldog Mór kilátó, ahonnan lenyűgöző panoráma nyílik, érdemes megnézni. 2012. augusztus 20-án szentelték fel, és adták át a nagy közönségnek az újjáépített kilátót. Az elődjét még 92-ben építette a Pannonhalmi dombság legdélebbi 253 méteres magaslatán, amit az egyik első benci szerzetesről és püspökről, Boldog Mórról neveztek el. A kilátó szerkezete fő tartóoszlopai viszont megrongálódtak, úgyhogy le kellett bontani, az új kilátó építéséhez pedig rengeteg faanyagot felhasználtak. A kilátóban igyekeztek a múltat és a jövőt, a hagyománytiszteletet és az előremutató és korszerű szemléletet ötvözni. A kilátó az évezredes monostor környezetének szép darabja, lehetőséget nyújt az elmélkedésre, a kikapcsolódásra és az elmélyülésre. A Boldog Mór kilátó ingyenesen látogatható, és a Pannonhalmán jársz, akkor akár még a gyönyörű lilában úszó levendula mezőket is érdemes útba ejteni. Magyarország tájain már is barangolunk tovább, hogy a zenében is. Mit a Petőfi?

0: rendben.
1: Petőfi Rádió minden magyar és sok-sok csodás felfedezésre váró hely az országban. Bár nem biztos, hogy most a hétvége a legalkalmasabb erre, hiszen megérkezik fölénk az a hőkupola, ami még pluszban rátesz a hőmérsékletre, és extrém melegre számíthatunk majd, úgyhogy tessék erre készülni. Mentálisan, fizikálisan, nem mindenhogyan, és ne csak akkor jel, amikor szomjas vagy, ugye ez fontos. Ivóvíz mindig legyen nálad, ha úton vagy, akkor is. No, visszatérve a programokra, ugye általában ilyenkor a nagy melegben az embernek medence, strandok jutnak eszébe, de azért ne feledjük, hogy a föld mélyén sok helyen állandó 10-11 fokos hőmérséklet vár minket. Ráadásul tegnap volt a Barlangok Világnapja, minden évben egy különleges alkalom ez, mely során a föld alatti világ titkaira és a kincseire összpontosíthatunk. És ugye a hőmérséklet a barlangokban, mivel 10-12 fok körül állandó, ezért télen-nyáron ugyanolyan élményt ad, és nem kell félni, mert többnyire azért a séta könnyű, vezetőkből sincs hiány, a látvány pedig mindig garantált. Van például az országban egy olyan barlang, ami annyira különleges és exkluzív, hogy csak szigorúan szabályozott szakvezetés mellett látogatható, szigorú szabályok betartásával. Ez a sátorkőpusztai kristálybarlang, ami világszinten is ritka képződmény, egy geológiai ékszerdoboz, hiszen a falait nem cseppkövek borítják, hanem gipszkristályok, aragonit kiválások és különleges tűs kristályformák. De ha nem ez, akkor van például olyan, ahol pedig rendkívül tiszta, gyógyhatású a levegő. Ez az Abaligeti barlang a Mecsekben, a terület híres denevér kolóniáiról is több fajt telel ott, a barlang része a hazai denevér kutatásnak, és még a szomszédos denevér múzeumot is meg lehet nézni, ha arra jársz. A Csákvári barlang pedig, másik nevén Báradszháza barlang, a hegység második leghosszabb barlangja, ami időkapszulaként őrizte meg az egykoron ott élt állatok és emberek nyomait. Három szádát, azaz bejáratot lehet megfigyelni a sziklatömbön, a középső a fő hasadék, melynek cseppkő lefolyásokkal tarkított folyosója közel 40 métert hatol be a hegygyomrába. A hasadék belsejében a belógó gyökerek is egyedi látványt nyújtanak, hiszen a sötétben, illetve az elemlábba fényében kimondottan kísérteties hangulatot árasztanak. Vagy Budapesten ott a Pálvölgyi barlang, a Budai hegység leghosszabb barlangrendszere és a Magyar Barlangkutatás egyik ikonikus helyszíne, ott is állandó a hőmérséklet 11 fok, a kiépített szakasz eléri az 500 méteres hosszúságot, olyan szűk játjárókat fedezhetsz fel, melyekből hirtelen egy hatalmas tér nyílik, és kipróbálhatod a kúszós, mászós túrákat is. Ha ezt a nagy meleget nem bírod, akkor irány a barlang, itt a Petőfin pedig Zóra. Tudom,

0: Minden magyar.
1: Csókolom, megérkeztem. Por után nem kell előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal, nedves fűben, vizes talpal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A kemény hétköznapok után
1: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: minden azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
1: Folytatódik a kánikula. Fejbe lőtt férfi holttestét emelték ki a Balatonból. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval utazik és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Élénkül a forgalom az M7-esen is a fővárostól a Balaton felé. Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tata térségében egy busz és egy tréler ütközött, a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a kialakult dugó 10 kilométeres. Egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópont után. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométeres és kihat az M0-ás forgalmára is. Baleset történt a 84-es főúton Sümeg térségében. A 24-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Fejbe lőtt férfi holttestét emelték ki a Balatonból. A halottra Balaton Szepezd és Révfülöp között találtak rá a vízben. Az MTI úgy tudja, hogy szerdán halt meg. A körülményeket még vizsgálja a rendőrség. Még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervet a kormány, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és a Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésen szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, közölte Orbán Anita. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krím-félsziget és Szevasztopol hatóságai. A 2014-ben elcsatolt terület vezetője közölte, hogy a kikötőváros kormányzójával együtt gazdasági jellegű kérdések miatt hozták meg ezt az intézkedést. Az elmúlt hetek ukrán drón támadásai komoly károkat okoztak az orosz fennhatóság alatt álló térség áram- és üzemanyag ellátásában.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső nem lesz, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hűsöly velünk itt a Petőfin, kettő után is változatos magyar zenei kínálat vár. Szép délután, kitartást a munkában, az utakon, bármerre is jársz. A forróság szinonimáit keresem közben. 38, már van, ahol ennyit mutatnak a hőmérők. Ez az elkövetkező napokban még tovább megy.
0: Itt egy újabb óra. Kizáról.

Petőfi Rádió, minden magyar. Európa több részén már rekord hőmérsékleteket hozott az a hőkupola, ami Magyarországra is megérkezik. Egyébként megnéztem egy évvel ezelőtt Kübekházán 39,7 fok volt a napi rekord. Tehát ez biztos, hogy elérjük, sőt, még a 40-et, a 40 fölé is az előrejelzések szerint megyünk majd az elkövetkező napokban, úgyhogy erre mindenképp készülj. A szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során is tudatosan fel kell készülni az előttünk álló hőségre. Világos színű jól szellőző ruházat például segíthet, kalap, legyen nálad legyező, vizes törölköző, és fontos ugye, hogy a folyadékpótlás ne a szomjúságérzethez igazodjon. Az utcai szökőkutak vize pedig ne feled, hogy nem alkalmas frissítésre, úgyhogy inkább használj párakapukat, vagy hűsíts magad vízpermettel, például a csuklón vagy a tarkon. Az pedig, hogy hol találsz légkondicionált helyiségeket, a katasztrófa védelem weboldalát érdemes ezzel kapcsolatban megnézni. Az pedig már remélem mondanom se kell, hogy egyetlen percet sem szabad senkit parkoló autóban hagyni. Még fél árnyéban parkoló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet, úgyhogy ha autóban hagyod gyermeket, háziállatot, bárkit látsz, azonnal hívd a 112-es segélyhívószámot.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Péntek van előttünk, a hétvége, jön a hőkupola, sok minden történik, és ami mellett nem mehetünk el, ma van a kábítószerrel való visszaélés és az illegális kábítószer kereskedelem elleni küzdelem világnapja. A legtöbb pszichoaktív szer ugye az idegrendszer működését befolyásolja, főként az agy jutalmazási rendszerén keresztül, és normál esetben olyan tevékenységekhez kapcsolódik ez, mint az evés, a társas kapcsolatok vagy a sikerélmény, tehát a drogok ezt a folyamatot mesterségesen, sokszor többszörös erővel aktiválják, ami gyorsan kialakuló függőségi mintázatokhoz vezethet. A probléma egyik legfontosabb eleme mindig a kiszámíthatatlanság, hiszen ugyanaz az anyag különböző embereknél teljesen eltérő reakciót válthat ki. A hatás befolyásolhatja ugye az idegrendszeri állapot, a testtömeg, a mentális egészség, sőt az is, hogy valaki mivel kombinálja az adott szert. Kutatások rámutattak arra is már, hogy a több szer együttes használata jelentősen növeli a súlyos mellékhatások kockázatát, hiszen az anyagok egymás hatását erősítheti, vagy kiszámíthatatlanná tehetik. Az illegális szerek piacán ráadásul a hatóanyag tartalom és az összetétel gyakran nem ellenőrzött, ami tovább növeli a kockázatot. Az egészségügyi hatások mellett továbbá fontos a mentális oldal is. Egyes szerek erős szorongás, pánikreakciót vagy paranoid gondolatokat válthatnak ki, melyek akár első használat után is traumatikus élményekké válhatnak. Ma a kábítószerellenes világnapon, amit Magyarországon 1997 óta tartanak hivatalosan is, szenvedélybetegségek ellen küzdő szervezetek tartanak több helyen is prevenciós előadásokat. A drog évente körülbelül 200 000 embert haláláért felelős.
1: Szevasztok, én Kéri Andrást, Kálám

Petőfi Rádió, minden magyar, meleg van, forróság, tikkasztó hőség, nem sorolhatnám még, van jó néhány szinoníma még erre. Hőkupola az, ami megérkezik fölénk is az elmúlt napokban, ugye az európai országokban bőven megdőltek a maximum rekordok, ami a hőmérsékleteket illeti, valószínűleg Magyarországon is az így lesz, hiszen 40 fok fölötti értékeket is mérhetünk majd az elkövetkező napokban. Enyhülésre, hűsítő viharra majd szerdától lehet számítani, akkor érkezik majd nagyobb szél, csapadék és hideg front, ami majd jó néhány fokot azért enyhít, de még így is 30 fok közelében maradnak, ahogy látom, a hőmérsékleti csúcsok az eddigi előrejelzések alapján. Tegnap ugye Magyarország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani. Természetesen kertben grillezni, bográcsozni lehet, de mindig legyen a közelben a tűzoltására alkalmas kéziszerszám, valamint a tüzet sosem szabad felügyelet nélkül hagyni. A tűzgyújtási szabályokról, az erdőtűz, illetve a katasztrófavédelem oldalán sok érdekességet megtalálsz. A katasztrófavédelem oldalán továbbá a klimatizált helyiségek listája is elérhető.

0: kötöttem.
1: A Szolvia után is férfiakkal erősítünk itt a Petőfin 2 perc múlva pontban 3-kor. Novák Józsi mondja a legfrissebb híreket, majd jön Freddy és a Mary Jo.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rám?
3: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
11: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Reklám.
13: Idén is lesz krisnavölgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
14: Igen, július 17 és 19-e között. Krisnavölgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrösszekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A krisnavölgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
13: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
15: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
15: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
15: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
15: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
15: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
15: Ez a Petőfi Rádió.
16: Folytatódik a kánikula. Fejbe lőtt férfi holttestét emelték ki a Balatonból. Rendkívüli állapotot hirdettek a Krímben.
15: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Élénkül a forgalom az M7-esen is a fővárostól a Balaton felé, Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. A belső szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason a határ felé vezető oldalon a rétaljai pihenő előtt. A 193-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Baleset történt a 84-es főúton Sümeg térségében. A 24-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
15: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
16: Fejbe lőtt férfi holttestét emelték ki a Balatonból. A halottra Balaton Szepezd és Révfülöp között találtak rá a vízben. Az MTU úgy tudja, hogy szerdán halt meg. A körülményeket még vizsgálja a rendőrség. Még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervet a kormány, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésen szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krím és Szevasztopol hatóságai. A 2014-ben Ukrajnától elcsatolt félsziget vezetője közölte, hogy a kikötőváros kormányzójával együtt gazdasági jellegű kérdések miatt hozták meg az intézkedést. Az elmúlt hetek ukrán drón támadásai komoly károkat okoztak az orosz fennhatóság alatt álló terület áram és üzemanyag ellátásában.
2: Petőfi Rádió Sport.
0: Összekerült a címvédővel a Győr a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz, ez derült ki a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto a francia együttes mellett többek között két dán csapattal, az Odenzével és a Nyköpinggel is találkozik a nyolcasában. A sorozat másik magyar csapata, az FTC pedig többek között a bronzérmes Cseszeme Bukaresten és a legutóbbi BL idény negyedikével, a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás. A csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL ezüstérmes Füksze Berlinnel is összecsap. Emellett a Porto és a Szer Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik. Csoport elsőként negyeddöntős a magyar férfi strandkézilabda válogatott, miután a középdöntő utolsó fordulójában 2-0-ra legyőzte Spanyolországot a zágrábi világbajnokságon. Köszönöm a figyelmet!
11: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
16: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső nem lesz, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
15: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
11: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hűsítős lágerekkel igyekszem megpakolni ezt a délutánt is. Itt a Petőfin 3 elmúlt, jön például egy kis eső a Margaret Island-től. További hűsítő tippek a 06-30-30-30-380 számukra érkezhetnek. A Short Freddy kezdít a Mary Jo.
2: Itt egy újabb óra.
11: Kizárólag

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar és sokan közelítenek vízpartok felé, csekkold az útinform oldalát, hogy hol éppen milyen fennakadás van esetleg, és a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyelj arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal indulj el. A kocsiban mindig legyen ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, hogyha dolódás vagy teljes útzár lépne életbe. A 0-30-30-30-380 számon mindig lehet minket informálni, és ha már jó idő, akkor Balaton átevezés, holnap tartják Zamárdi és Tihany között, egy 8 kilométeres táv, amit bármilyen emberi erővel hajtott vízi járművel lehet teljesíteni, kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval. Július 18-án pedig, kicsit még arrébb van, Révfülöpről Balatonboglára úszva is lehet teljesíteni, ugye a klasszikus 5,2 kilométeres távot, vagy lehet felezni is azoknak is, akik majd a Balaton átúszást választják. Az eseményre minden távon képzelt teltház van, úgyhogy új nevezéseket már nem tudnak elfogadni, viszont szurkolni majd lehet a következő hónap közepe táján. A Révfülöpön tapasztalható alacsony vízállás miatt pedig ez már biztos, hogy a szervezők majd egy hatalmas ideiglenes téget építenek, hogy biztonságosan is kényelmesen lehessen megkezdeni a távot. Balaton átúszás, tehát várható a július 18-án, időjárás függő, majd figyeljük a részleteket, holnap pedig Balaton átevezés. Tessék figyelni a polgárőrök irányítására, jó a balesetek elkerülése miatt. Tudod mi?

0: Petőfi Rádió minden magyar. Erőtés hőhullám csapod le Európána, és a hőkupola bizony hozzánk is elér az elmúlt napokban. Több országban is 40 fok felett tetőztek a hőmérsékletek, hát mi is kapunk ebből. Egyébként ma van a hűtő világnapja, legszesebben oda bújnánk, mert most a nagy meleg elől. Azt tudtad, hogy az első mechanikus hűtőszekrényt több mint 300 évvel ezelőtt készítették? Ezt megelőzően az emberek az ehető ételeket pincében vagy víz alatt tárolták, hogy hűvösen és baktériummentesen tartsák őket. A modern hűtő az élet elengedhetetlen részének számít, ugye ma már szinte minden háztartásban van legalább egy, de akkor odahal több is, azért de ne búj, van más opció is. Állandó 10-12 fokkal vár például több hazai barlang is, ha szeretnél hűsölni, vagy egy-egy pince is jó ötlet lehet a felfrissülésre. És persze a legjobb magyar dalok itt a Petőfi, most az Aporozec Mezső Misivel folytatja itt a Köszi.
1: Engem az

Petőfi Rádió, minden magyar, azt mindenki érzi, hogy meleg van, na és azt, hogy különleges energiák jöttek a mai napba. 2026. 6. hó 26. Ha egy kicsit a számisztikát nézzük, akkor hát elvileg a kapcsolatok és azon belül a párkapcsolat különösen érintve van most, úgyhogy érdemes megvizsgálni, hogy ezen a téren mi a vágyad, hogyan tudsz abba az irányba lélekszintű változást elindítani, hiszen ha mindezt megteszed, akkor az a nap egy fordulópont lehet az életedben. Ugyanis, hogyha a számokat összeadjuk, akkor a 6-os jön ki, a 6-os pedig sokan úgy értelmezik, hogy kedvezhet a családi találkozóknak, kapcsolati rendezéseknek, otthoni teendőknek egyébként, valamint fontos beszélgetéseknek, ezen kívül alkotó vagy művészeti tevékenységnek. Na és ha már a számoknál tartunk, az év legkésőbbi nap lementéje még pluszban jön ehhez. Ez Budapesten azt jelenti, hogy 8 óra 46 perc, keleti határszélnél ugye 15 perccel korábban, a nyugati határszélnél 12 perccel később, tehát majdnem 9 óra, amikor lenyugszik majd a nap. Ezt is megfigyelheted, és hogy mi minden történik még veled, azt pedig hozd meg Facebook oldalunkon, vagy a 0630 30 30 380-as számon közben itt a Valmárnál.

0: Petőfi Rádió minden magyar és újabb misztikus éjszaka a láthatáron. Ne feledd, hogy a Szent János bogárajzás jelenleg zajlik, úgyhogy kis világító neonfényeket kell majd figyelni. Mellesleg az év legkésőbbi naplementéje lesz ma, ezt is fel lehet jegyezni, és a magas hőmérsékleteket, ami az elkövetkező napokban még csak ugye fokozódik az érkező hőkupolának köszönhetően. Kitartás, Szikora Tomi lesz veled innentől a Petőfi csúcsban, lesz játék és kívánságműsor, a részleteket figyeld, a 0630303380 a számunkat pedig ne feledd, ide küldhetsz SMS-t és Viber üzeneteket. Jön a Blaha Luiziana is rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Folytatódik a kánikula. A magyarok többsége az euró bevezetése mellett van. Átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Élénkül a forgalom az M7-esen is a fővárostól a Balaton felé. Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Az M3-ason Vásáros-Namény felé, Mogyoró térségében az erős délutáni forgalom miatt alakult ki szakaszos torlódás a 20-as és a 26-os kilométer között. Távolabb a határ felé a Rétaljai pihenő előtt egy autó a belső szalagkorlátnak ütközött. A 189-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópontja után egy korábbi baleset miatt a leálló sávon áll egy sérült kamion. A 27-es kilométernél nem okoz a forgalmi akadályt, de a nézelődők miatt több kilométeres torlódás alakult ki. Baleset történt a 84-es főúton Sümeg térségében, a 24-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 303 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
7: A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetésének feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével, aki egyben a görög pénzügyminiszter is. Magyar Péter hangsúlyozta, hazánkban kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik feltételnek sem felelünk meg. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást holnaptól, mert a következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Az Európa felett húzódó hőkupola megérkezik hazánk fölé is. Kedden akár 41-42 fok is lehet. A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet a folyadékpótlás fontosságára, valamint a napégés elleni védelemre. Aki teheti, a legmelegebb órákban tartózkodjon árnyékban vagy légkondicionált helyiségben, Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Kigyulladt a tarló Székesfehérvár és Seregélyes között, a 62-es főút mellett. A csaknem 21 hektárt érintő tüzet több város egységei együtt oltották el. Szintén Fejér megyében Kisláng és Mezőszentgyörgy között egy gabonatábla égett, oda is több településről riasztották a tűzoltókat, a lángok a 60 hektáros tábla jelentős részét felperzselték. Átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-től, közölte a BKK. A legforgalmasabb útvonalakon sűrítik a járatokat, és több új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai troli járat is indul a belváros és az Őrs vezértere között.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső nem lesz. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Péntek délután 4-kor, irány a hétvége, együtt készülődünk a nyár eddigi legforróbb hétvégére. Számíthatsz rám a folytatásban, lazuljunk együtt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hűsölünk a Blaha Louisianával. Élek túl, ezt indítom.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

Petőfi Rádió minden magyar. Brutál meleg van, szóval most figyelj, hűsítő másodpercek következnek. Töltök egy italt, dőlj hátra, és élvezzük a magyar zenéket most. Bogi sikerét, Feel So Right, ezt indítom. De hamarosan játék következik, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyeretsz. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ezt tartalmazza a meglepetésünk. És hogy hogyan lehet a tiéd? A dolog teljesen egyszerű, figyeld a zenék közötti felhívást, amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor tégy így is, jelentkezz SMS-ben a 0630303380-on. Ha gyors vagy, és elsőként írod meg az óra előadóját és a számcímét, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét és vidd a nyereményt. Igen, ilyen egyszerű. Figyelj, a játék mindjárt rajtol!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Jude Law, Spanom, az óra nyerős lágere, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Remélem, hogy neked. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 0630303380-on, és hogy ki volt az első a leggyorsabb, őt mindjárt visszahívom. Addig is, hűsölünk ezzel a dallal, amelyet két nagyon extra csapat villantott, a Honey Beast és a Pornograst. Elsőre furcsán hangzik, mégis tökéletesen működnek együtt. Ez halató a végeredményben, de a dal felvételekor is megvolt 100%-osan az összhang közöttük. Honey Beast, Pornograst, Hullik a cseresznyefa virága.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honey Beastből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pornograsttal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és

0: Petőfi Rádió minden magyar. Indítjuk a hétvégét játékkal. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhet az a hallgatónk, aki a játék felhívás után a leggyorsabbként küldött nekünk üzenetet. Már is nála csörgök.
1: Hello,
0: szia, én a Petőfiből csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Tomi.
0: Hogy szólíthatlak? Mi a keresztneved?
1: Ernő vagyok.
0: Ernő, gyors voltál, és mindenkit megelőzve küldtél nekünk üzenetet.
1: Wow, nem hittem volna.
0: Akkor még nem próbálkoztál, vagy nem nyertél még korábban?
1: Próbálkozni sokszor próbálkoztam, csak soha nem én voltam a leggyorsabb, ezért is lett most meg nagyon ez.
0: Na, oké, akkor mondd kérlek, hogy melyik dalhoz neked szerencsét, mi volt az óra nyerős lágere?
1: Jude Law-tól a Spanom.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogent, gondolom már begyakoroltad.
1: Igen, Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, Erdő, akkor Pipa, végre te nyertél, megvan az ajándékcsomag.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Bögre, kulacs, nyakpasz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Ezt adjuk majd neked postára. Melyiknek örülsz a legjobban?
1: Hát egyébként a bevásárló
0: szatyornak,
1: vagy mi az?
0: Bevásárlótáska, jaj, hát akkor lesz mit belepakolni, úgy érzem. Meg hát ezt nem csak bevásárolni viheted, hanem elviheted magaddal nyaralni, strandra, bármi.
1: Igen.
0: Mi a program, mit csinálsz éppen?
1: Pont strandon vagyunk egyébként, ahol beletaláltál.
0: Wow, hoppá, strandon, és nem tudom, bezárkoztál valahová? Gyorsban tudjuk játszani?
1: Épp napozok egy ilyen ágyon.
0: De menő, hát azért irigyellek. Csúszdás, vagy szeretsz egyébként csúszdázni, vagy inkább így lazulsz, csillálsz a vízben, el vagy egy ilyen napágyon, felfújható matracon, melyik típus vagy?
1: Hát amikor elkap a lendület, akkor én nagyon szeretek így csúszdázni, de egyébként inkább ez a chilles vagyok.
0: És ma már elkapott a lendület?
1: Nem, még nem, de már lassan szerintem meg lesz.
0: Mondjuk azért ilyenkor a délutára össze szokott gyűlni a sor a csúszdáknál, én valahogy jobban szeretem délelőtt letudni ezt a kört, mert akkor még nincsenek annyian.
1: Nekem nincs bolyam a várakozással, ilyen jó időben, ráadásul.
0: Hát mondjuk, ja, ott is lehet barnulni, megpirulsz, mire lecsúsztol.
1: Igen.
0: Na hát akkor élvezd a nyarat, Báj Alex és a Slep, Nehéz vagyok, ez pedig most a tiéd lesz a Petőfi Rádióban.
1: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Ha valakinek megjött a kedve a játékhoz, csak szólok, hétvégén is nyerhetsz, akkor majd páros mozi belépőket Korcsok Lauránál és Meggyesi Gábornál. Érdemes tehát ezt a hétvégét is a Petőfivel

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hogyha valaki úgy érezte, hogy hú, sosem lesz vége a mai napnak, sosem jön a hétvége, akkor mondom a nap jó hírét. 5 óra van, kitelted a zárvatáblát, én pedig munka után is veled vagyok, és átvezetlek a hétvégébe. Mindjárt a Karzon Komával, itt az Imonis Sávban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citán modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Citán oldalon.
4: Idén is lesz Krisna völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
5: Igen, július 17 és 19-e között. Krisna völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festéssel, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A krisnavölgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
4: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed család.

0: Terep. De azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kánikula. A miniszterelnök szerint néhány éven belül teljesíthetjük az euró bevezetésének feltételeit. Drágul a taxizás Budapesten.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Szintén Budapest felé a Grébics pihenő előtt a leállósávon kigyulladt egy lakókocsi. A 73-as kilométertől lassulás, kisebb torlódás tapasztalható. Élénk a forgalom az M7-esen is a fővárostól a Balaton felé. Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Az M3-ason Vásáros-Namény felé, Mogyoród térségében az erős délutáni forgalom miatt alakult ki szakaszos torlódás a 20-as és a 26-os kilométer között. Távolabb, a határ felé, a Rétaljai pihenő előtt egy autó a belső szalagkorlátnak ütközött, a 189-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Az M5-ösön Röszke felé, az M0-ás csomópontja után egy korábbi baleset miatt a leálló sávon áll egy sérült kamion. A 26-os kilométernél nem okoz forgalmi akadályt, de a nézelődők miatt több kilométeres torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkenését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Ennek ellenére reálisnak tartja a 2030-as célt. Bár, mint mondta, az euró tényleges bevezetése később történhet meg. Drágul a taxizás Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Új tételként bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A tarifák több mint 3 éve nem változtak, és a taxis szervezetek már hónapok óta sürgették az áremelést a megemelkedett költségekre hivatkozva. Megszünteti a plakáthelyek 2/3-át a főváros, a jelenlegi 15 000-ből nagyjából 5 000 marad. A fővárosi közgyűlés döntött arról is, hogy betiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat. A hirdető oszlopok számát pedig az 1/5-re csökkentik az év végéig. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb felhőkarcolójába, közölte a CNN. A 109 emeletes toronyépületet kiürítették. A helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. Sérültekről vagy áldozatokról egyelőre nem közöltek híreket. Az első információk szerint egy könnyű sportrepülőgép tért le jelentősen a repülési útvonaláról. Az eset körülményeit vizsgálják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső nem lesz. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok várható. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Péntek délután 5 óra van, ha most arra szólsz hazafelé, vagy a Balcsira indultál, akkor együtt olvadunk a dugóban, számíthatsz rám a folytatásban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, a kánikulában hűsölünk a karzonkómával, itt az Immunisábán.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar. Ebben a kánikulában nem csak az számít, hogy mennyi vizet iszunk, hanem az is, hogy mit veszünk fel. Mert a szakértők azt mondják, hogy a sötét ruhák, különösen a fekete szín jóval több napsugárzást nyel el, ezért a ruha felülete akár jelentősen jobban felmelegedhet a tűzőnapon. Tehát fontos, hogy ha benyúlsz a szekrénybe és kivennél most egy fekete pólót, akkor inkább ne tedd, vagy annak tudatában, hogy ebben jóval hamarabb melegebb lesz. A nagy hőségben érdemes tehát inkább világos, fehér vagy bézs színű ruhákat választanunk, mert ezek visszaverik a napsugarak egy részét, és kevésbé melegszenek fel. Ráadásul azt is javasolják, hogy lehetőség szerint laza szabású, jól szellőző, természetes anyagból készült ruhákat viseljünk. Szóval, hogyha indulsz strandra bevásárolni, akkor a fehér póló nem csak stílusosabb, hanem néhány fokkal kellemesebb is lehet most a hőségben. Mi pedig Szakács Gergő dalával hűsölünk. Van elég a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Következik Szája Noé, aki nemrég nálunk járt Fekete Laci műsorában, egy szál gitárral, a kedvenc gitárával érkezett, és élőben is előadott nekünk dalokat. Itt van például most a legfrissebb kedvencünk a Petőfi Rádió toplistájáról, Driftwood. A zene, amely igazából szólhatna azoknak, akik valaha úgy érezték, hogy elveszítették az irányt. Egy sodródásról mesél, amikor az ember már nem ugyanaz, mint régen, mégis bízik benne, hogy egyszer megtalálja a helyét a világban. Szóval ez a dal arról szól, hogy néha a bizonytalanság nem ellenség, hanem egy út önmagunk felé. Szája Noé, Driftwood, hol máshol, mint a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, Szája Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Well Hello Éjfél Tájt, Petőfi Rádió Minden Magyar. Huha, vannak történések az utakon, 1 millióan indultak a Balaton felé, és gondoltam, hogy szenteljünk egy fél percet annak is, hogy hogy induljunk most útnak ebben a kánikulában, mert a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan kell figyeljünk arra, hogyha hosszabb útra indulunk, akkor ezt tényleg elegendő üzemanyaggal tegyük meg, legyen a kocsiban friss, hideg ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törlőkendő arra az esetre, hogyha torlódás alakulna ki, vagy teljes út zárlépne életbe, akkor tudjuk kicsit felfrissíteni, hűsíteni magunkat. Szerintem fájdalomcsillapítóval is érdemes készülnünk. Ha valaki valamilyen betegségben szenved, akkor legyen mindenféleképpen megfelelő mennyiségű gyógyszer nála. Ha esetleg hosszabb időre megállásra kényszerülnénk, a hőségriadó miatt pedig a hétvégi kamionstop időtartama módosult. Vasárnap hajnali 6 és este 10 között lesz érvényben a kamionstop. Kitartás mindenkinek az autóban. Együtt hűsörünk most ezzel a dallal. Nagy Bogi, Dash, jól leszek újra?
1: Ez a legújabb magyar

0: azt, hogy tényleg nem sok galak, de akkor a beszélünk.
1: Igen.
0: A telibe?
1: Persze.
0: Nem csicskál.
1: Én vele se vagyok. Egyáltalán egy ideje nem vagyok.

0: Rádió Minden Magyar. Június 26-án ma boldog névnapot kívánhatunk a Jánosoknak és a Páloknak. És lehet meg a születésnaposokat is egy köszöntéssel, egy kedves üzenettel, mert egy óra múlva 7-kor indul a kívánságműsor. Várom, hogy írj SMS-t vagy Vibert 0630303380. Mindjárt itt az Island of the Parazol és a Dancer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor

0: 30-30-380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
2: A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
1: De azért legyél éber!
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
4: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a kánikula. A miniszterelnök szerint néhány éven belül teljesíthetjük az euró bevezetésének feltételeit. Drágul a taxizás Budapesten.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. A belső szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán, a Rétaljai pihenő előtt, a 189-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópont után egy korábbi baleset miatt a leálló sávon áll egy sérült kamion. A 27-es kilométernél nem okoz forgalmi akadályt, de a nézelődők miatt több kilométeres torlódás alakult ki. Érénk a forgalom az M7-esen a fővárostól a Balaton felé, ezért Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Két autó ütközött az M31-es autópályán, az M3-as felé vezető oldalon, a közel az M0-ás csomópontjához. A 2-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Baleset történt a 84-es főúton Simasság közelében, a 86-os kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. Aki bármire kívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felelnek, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Ennek ellenére reálisnak tartja a 2030-as célt, bár, mint mondta, az euró tényleges bevezetése később történhet meg. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Drágul a taxizás Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Új tételként bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A tarifák több mint 3 éve nem változtak, és a taxis szervezetek már hónapok óta sürgették az áremelést a megemelkedett költségekre hivatkozva. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába a tegnapi pusztító földrengések túlélőinek felkutatására. 17 ország kutató és mentőegysége, valamint 8 orvosi csapat, összesen mintegy 1000 szakember vesz részt a mentésben. A természeti katasztrófának a legfrissebb adatok szerint legalább 589 halálos áldozata és több ezer sérültje van.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső nem lesz, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra van. A kánikulában is számíthat ránk a Petőfi Rádióban, hűsöljünk együtt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A nyár most tényleg nem viccel. Ha ma még nem ittál elég vizet, akkor most szólok, a következő dal előtt kortyolj egyet. Itt az Ivan and the Parazol és a Dancer.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenék.

0: Anya.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Ki az, aki a hétvégén esküvőre készül? Akár vendégként, akár hogyha ti mondjátok ki a boldogító igent, akkor most a kánikula miatt egy-két dolgot érdemes újra gondolni, újra tervezni, mert a délutáni órákban különösen 2 és 5 között nagyon erős a napsugárzás, így hogyha kevés az árnyék a helyszínen, akkor a szabadtéri szertartást érdemes egy kicsit későbbre időzíteni. Ha pedig sátorban vagy fedett, de nehezen szellőző helyen lesz a lagzi, akkor a megfelelő hűtésről is érdemes gondoskodni. Ma már egyébként vannak nagy teljesítményű bérelhető ventilátorok, vagy akár vízpermetes hűtőrendszerek, és ami talán a legfontosabb, hogy a helyszínen több ponton is legyen elérhető ivóvíz, mert a vendégek biztos, hogy hálásak lesznek érte. A hétvégén házasolandó pároknak nagyon sok boldogságot kívánunk, meg egy picit hűvösebb időt ezzel a dallal. Magna cum laude, volna-e kedved megöregedni én velem? A Petőfi Rádióban.

0: Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió Minden Magyar. Együtt indulunk hétvégézni az év legmelegebb hétvégéjébe. Utoljára ilyen forróság 2013. augusztusában volt, előtte pedig 2007. júliusában, és mindkét alkalommal sikerült behúzni a 40 fokot. Ezek a nyarak voltak a legmelegebb időszakok. És hát most is állítólag megdőlnek majd a meleg rekordok a hétvégén, mert mindenhol 39-40 fokos hőségriasztás van érvényben. Ráadásul ma van az év legkésőbbi naplementéje is. Budapesten 20:46-kor, a keleti határszélen nagyjából 20:30-kor, a nyugati határszélen pedig 20:58-kor megy majd le a nap. Szombattól kezdve majd lassan, eleinte csak másodpercekkel, de egyre korábban kezd el sötétedni. Addig is élvezhetjük a gyönyörű naplementés hosszú nyári estéket. Most ezzel az ízig-vérig nyári dallal, amely mindenkinek ismerős lehet a TikTokról. Filó, Tonik, Százszor, a Petőfi Rádióban. Nálunk így indul a hétvége.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Héttől a kívánság műsor, tehát rajtad áll, hogy melyik dallal indíthatjuk a hétvégét. Várom, hogy írj 0630303380. Zoé választotta az első dalt az apukájának, Strandról tartanak hazafelé. Orevoel, Csillagból fény!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kánikula. A miniszterelnök szerint néhány éven belül teljesíthetjük az euró bevezetésének feltételeit. Idén is megnyitnak a szabad strandok a fővárosi Dunaparton.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Élénk a forgalom az M7-esen is a fővárostól a Balaton felé, Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. A belső szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason a Vásárosnamény felé a Rétaljai pihenő előtt. A 189-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Egy korábbi baleset miatt a leálló sávon vesztegel egy sérült kamion az M5-ös Röszke felé vezető oldalán az M0-ás csomópont után a 27-es kilométernél. Nem okoz forgalmi akadályt, de a nézelődők miatt több kilométeres dugó alakult ki. Villanyoszlopnak ütközött egy autó az 52-es főúton Solton a Kecskeméti úton. Az 51-es kilométernél megállították a forgalmat, kerülni a városon belül lehet. Két autó karambolozott a 451-es főúton Szentes közelében. A 44-es kilométernél teljes szélességében lezárták az utat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Ennek ellenére reálisnak tartja a 2030-as célt, bár, mint mondta, az euró tényleges bevezetése később történhet meg. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett. A vízminőséget a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT laboratóriumában ellenőrzik. Több mint 300 ezeren vettek részt az idei múzeumok éjszakája programjain. Országszerte csak nem 470 helyszínen várták a látogatókat. A legnépszerűbb idén is a Szépművészeti Múzeum volt, második a Mezőgazdasági Múzeum, a harmadik pedig a Magyar Nemzeti Galéria. A vidéki múzeumok közül Kecskeméti, Debrecen és Székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Összekerült a címvédővel a Győr a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz. Ez derült ki a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto még az Odenzével és a Nyköpinggel is találkozik a nyolcasában. A sorozat másik magyar csapata az FTC, többek között a román Cseszeme Bukaresttel és a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás, a csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém a Füksze Berlinnel is összecsap, emellett a Porto és a Szer Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a Dán GOG-vel és a svéd Christian Staddal találkozik. Mindhárom magyar versenyző fináléba jutott a női elődöntőből a budapesti öttusa világkupa döntőben. Az A csoportból Guzi Blanka az első és Erdős Rita a hetedik, a B-ből Mészáros Emma a második helyen kvalifikálta magát a legjobbak közé. De utóbbi a junior Európa bajnokság miatt nem indul a döntőben. A VB éllovas Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Formula 1-es osztrák nagydíj második szabad edzésén. A Mercedes olasz pilótáját Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben a két McLaren követte. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső nem lesz, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Orevoáre, csillagból fény. Ezzel a dallal indul a péntek este kívánság műsor a Petőfi Rádióban, és hogy neked melyik az a dal, amely igazán elindítaná a hétvégét, várom, hogy megírt 06 30 30 30 380, küldj SMS-t vagy ingyenes Viber üzenetet.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Még néhány izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

0: műsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hívható számunk pedig 061-759-6060. Hello!
3: Számot kérhetünk? Sötlen.
2: Persze, ki szeretne számot kérni? Hogy szólíthatlak?
3: Benedek.
2: Hello, Benedek. És kivel vagy? Kivel hallgatsz minket?
3: Barátaimmal vagyunk. Itt a Ottalvos buli van.
2: Milyen buli van? Ottalvos buli?
3: Igen.
2: Na, hányan vagytok? Hányan mondáztok?
3: Öten.
2: Kaphatok keresztneveket, kiknek játszak zenét?
3: Noel, Peti, Marcel és Zalán.
2: Oké, srácok. És mi lesz a program ezen az Ottalvos bulin? Játszottok, PSS-tek, nem tudom.
3: Igen.
2: Oké, akkor az én dolgom pedig az, hogy DJ legyek, és játszak nektek zenét. Küldöm is a Petőfi Rádióban.
3: Oké, az tökéletes.
2: Kösz, hogy hívtatok, jó szórakozást. Ciao.
3: Köszönjük szépen. Halló.
2: Következik Bíró Csongor, aki tavaly tűnt fel egy tehetségkutatóban, és ez pedig az első dala, amelyhez klippet is készített. Csak nálunk hallható a Petőfi Rádióban. Bíró Csongor, Macskakövön, a Kívánság műsorban. És te, kinek üzennél? Várom, hogy írj SMS-t vagy Viber-t.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: De folyamatosan veszem fel a rendeléseket telefonon is. 061-759-6060. Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, lehet kérni egy számot?
2: Szia, hogy szólítatlak? Én Tomi vagyok.
3: Én Norvi vagyok.
2: Ciao, hogy telik? Mi csinálsz épp?
3: Hát, igazából játszok.
2: Mi játszol?
3: Hát egy ilyen kocsis játékot.
2: És akkor a kocsiban közben a Petőfi Rádió kívánság műsorát hallgatott. Menő! Kinek játszom a következő dalt?
3: Hát igazából magamnak, meg a anyukámnak.
2: Akkor szóljon nektek ez a zene a Petőfi Rádióban, jó?
3: Köszi szépen!
2: Ráadásul egy újdonság, amely nálunk debütált, egy hatalmas kollab. Iri Mafia, Betonhofi, Nestek!
4: Szevasztok, én Kéri András, Kálán.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Jankától Viber üzenetet kaptam, hogy ünnepelnek, mert a legjobb barátnőjének Orsinak ma lett meg a francia nyelvvizsgálja. Szóval gratulálunk! Születésnapot is ünnepelünk, Árpi csatlakozott hozzánk, hogy a feleségének Mónikának kíván a fiúk Botond és Kornél nevében boldog születésnapot. Isten éltessen téged, és hogy még kinek játszom a dalt, az most fog kiderülni. 061-759-6060 a kívánságvonal. Te jössz?
3: Dolgozunk a barátokkal, és ők szeretnének kérni tőled egy zenét.
2: Mit dolgoztok a srácokkal?
3: Hát most épp a

0: esetünk lángost.
1: És jó palacsinta, meg jó lángos van nálatok?
0: Persze, gyertek a biztróba.
1: Megdumáltuk, akkor Vacsi Pipa, én pedig játszom nektek a zenét a Petőfi Rádióban.
0: Köszönjük szépen, jó munkát nektek is.
1: Bagosi Brothers Company, visszajövök. Nálunk így indul a hétvége. Ez a kívánság műsor.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Üzenetek elsőként Viber Ricsitől, aki a kislányának, Pankának választott dalt a negyedik születésnapod alkalmából. Köszönt téged, anya és apa. Isten éltessen, Panka! Jó ünneplést! Fecóék egy kebabosban hallgatnak minket, 10-ig tart a műszak. Nikinek, a kolléganőjének, valamint a futárnak, Zizinek címzi a következő számot. Jó melót, köszi, hogy együtt vagyunk. Ivet pedig nyelvvizsgára készül, azt írja, már zsong a feje a francia filmektől, így szusszanásként választott egy magyar dalt. Természetesen számíthatsz ránk. A következő dal pedig a tiéd.
3: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blau Louisiana-ból. Hallgassátok

0: Kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nincs megállás, 8 után is folytatódik a Kívánságműsor. Márk írt nekünk, hogy ők medencés buliznak, a barátnőjének van most a születésnapja, úgyhogy ezt ünneplik a családdal. Szóval kedves Lilla, Isten élzessen téged nagyon-nagyon sokáig, és leadta, hogy melyik dal a kedvencet. Bye Alex és a Slep, Bababó, ez pár perc és a tiéd lesz.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kánikula. A miniszterelnök szerint néhány éven belül teljesíthetjük az euró bevezetésének feltételeit. Visszatérhet Budapestre a Közép-Európai Egyetem.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Élénk a forgalom az M7-esen a fővárostól a Balaton felé, Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Egy korábbi baleset miatt a leállósávon áll egy sérült kamion az M5-ös Röszke felé vezető oldalán az M0-ás csomópont után. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Villanyoszlopnak ütközött egy autó az 52-es főúton Solton a Kecskeméti úton. Az 51-es kilométernél megállították a forgalmat. Kerülni a városon belül lehet. Két autó karambolozott a 451-es főúton Szentes közelében. A 44-es kilométernél teljes szélességében lezárták az utat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Ennek ellenére reálisnak tartja a 2030-as célt, bár, mint mondta, az euró tényleges bevezetése később történhet meg. Visszatérhet Budapestre a Közép-Európai Egyetem, és két kampuszos egyetemként működhet tovább Bécs és a Magyar Főváros között. Számolt be róla a Klubrádió. A tervek szerint a budapesti képzések a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után indulhatnak el. A CEU 2018-ban költöztette amerikai akkreditációjú képzéseit Bécsbe, miután az olyan jogszabályok léptek hatályba, amelyek érintették az intézmény magyarországi működését. Több vezető lengyel politikus visszaadja korábban kapott ukrán állami kitüntetését a lengyel-ukrán történelmi vita miatt. Köztük van Jaroszláv Kaczynszki, a fő ellenzéki párt a jog és igazságosság elnöke is. A politikusok döntésüket a volhiniai mészárlás áldozatai iránti tisztelettel, valamint az ukrán vezetés lépései elleni tiltakozással indokolták. A vita azután erősödött fel, hogy az ukrán elnök elnevezett egy katonai alakulatot az ukrán felkelő hadsereg hőseiről. A hadtest 1943 és 45 között etnikai tisztogatást követett el a lengyelek között. 589-re emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Az ENSZ szerint több mint 50 ezeren eltűntek. A mentő alakulatok csak nem 3000 sérült ellátása mellett tovább kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi mentőcsapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső nem lesz. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok várható. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: péntek este 8-kor. Megyünk bele a nyár legforróbb hétvégébe. Számíthatsz rám a folytatásban is, a Kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Hogyha van olyan magyar dal, amely feldobná az estét, várom, hogy megírd SMS-ben vagy Viberen.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Zavaros az este,

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig ez így is van. Ki van a vonalban? Halló?
3: A Zoltán.
2: Kinek szeretnél zenét küldeni ma este?
3: Anyukámnak.
2: Üzensz anyának valamit?
3: Azt, hogy nagyon szeretem.
2: Na, mit csináltok, most éppen együtt vagytok?
3: Igen.
2: És hogy telik a nap?
3: Pingpongozunk, meg ilyenek.
2: Pingpongozás közben pedig akkor meglepünk titeket. Nagyon közé, hogy csörögtél.
3: Köszönöm szépen.
2: Lillától Viber üzenetet kaptam, hogy a legjobb barátnőjével medencéznek, szóval Lilla és Virág, ez a

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Kapert fel a 0617596060-on.
3: Halló, Merci vagyok.
2: Szia Merci, itt pedig Tomi. Kinek szeretnél számot küldeni ma este?
3: A barátnőmnek szeretnék.
2: Hogy hívják a barátnődet?
3: Szabina.
2: Uh-huh. És mit szeretnél Szabinának üzenni?
3: Hogy nagyon élvezem a koncertedben, és remélem, hogy még sokat, sokra elmegyünk.
2: Milyen koncerteket terveztek még a közeljövőben?
3: Jude Law-t, azt mindenképp.
2: Nyugodtan gondolkozhatsz így akár világszinten is, tehát hogy kik azok az előadók, akiknek a koncertjére nagyon szívesen elmennél?
3: Hát az ilyen rapperek, hogy Travis Scott, meg ilyesmi.
2: Na hát akkor még nagyon sok közös koncertélményt kívánok nektek, és akkor a következő zene a tiétek lesz most a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm.
2: Köszi, én is. Szia, szia.
3: Hello.
2: Hangolódunk a Jude Law koncertre. Itt a Vroom.
1: Ez

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Csörgünk, hello!
3: Szia!
2: Szia!
3: Andi vagyok, éppen megyünk haza edzésről.
2: Milyen edzésen voltatok, Andi?
3: Foci edzésem.
2: Milyen volt?
3: Jó volt.
2: Formában voltál?
3: Igen, mondhatjuk úgy is.
2: Na, és akkor jött egy új csapattag?
3: Igen.
2: Akkor ez ilyen csajos foci, tehát akkor csak csajok vagytok ebben a csapatban, jól sejtem?
3: Igen.
2: Mióta jársz egyébként edzeni?
3: Másfél.
2: Akkor most utazás közben hallgattok minket?
3: Igen.
2: Na, akkor hajrá, a következő zene most a tiétek.
3: Oké.
2: Okay. Köszi, hello.
3: Szia.
2: Ez oda biztos, hogy dob egy kis pluszt az estétekhez. Karzonkóma, Jude Law, szemüveg.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Melinda a tesójának, Krisztinek választott egy dalt, mert ma van a születésnapod, és szeretne megajándékozni a rádióban is. Szóval, kedves Kriszti, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig! Oliviától Vibert kaptam pár másodperce, hogy a tesójával Jászminnal éppen egy fogászaton várakoznak, és ott pont a Petőfi Rádió szól, szóval Jászminnak szeretne egy bíztató dalt, ugyanis ma megszabadul egy bölcsesség fogától. Jászmin, kitartás neked, veled vagyunk, és tartjuk benned a lelket. Gergő pedig a kollégájának, Tamásnak címzi a következő dalt. Ez csak természetes, a Petőfi Rádióban a kívánságműsor szól. Hiperkarma, másé voltam, ez a tiétek.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303300.

0: Budapesti Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Marci üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort. A kolléganőjével, Nikivel megnyerték a péntek esti műszakot, így saját maguknak szeretnének kérni egy számot. Megkapjátok, viszont 9 után megéri velünk tartani a folytatásban is. Én kívánok mindenkinek nagyon kellemes hétvégét. Kívánságműsor legközelebb hétfőn lesz a Petőfi Rádióban. Léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a kánikula, megszűnik holnaptól a védett üzemanyagár. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Villanyoszlopnak ütközött egy autó az 52-es főúton Solton, a Kecskeméti úton. Az 51-es kilométernél megállították a forgalmat, kerülni a városon belül lehet. Két autó karambolozott a 451-es főúton Szentes közelében. A 44-es kilométernél a teljes útzár már megszűnt, a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: 3°-ra emelik a hőségriasztást holnaptól, mert a következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Az Európa felett húzódó hőkupola megérkezik hazánk fölé is. Kedden akár 41-42 fok is lehet napközben. A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet a folyadékpótlás fontosságára, valamint a napégés elleni védelemre. Aki teheti, a legmelegebb órákban tartózkodjon árnyékban, vagy légkondicionált helyiségben. A folyadék mellett az élelmiszerfogyasztásra is érdemes odafigyelni a hőségben. A nagy melegben egy bakteriális szennyeződés esetén elszaporodhatnak a kórokozók az ételekben, hívta fel rá figyelmet a Népegészségügyi Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Pádi Anna hozzátette, ilyenkor érdemes csak annyi ételt készíteni, amit el is fogyasztunk. Hatályba lép holnap a védett üzemanyagár megszüntetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás kivezeti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor a lehetőséget ad arra, hogy a rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok tovább kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi mentőcsapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső nem lesz, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És már indítjuk is a péntek esténket, ahogy azt megszokhattad az elmúlt 6 évtized legnagyobb hazai kedvenceivel, újdonságokkal, örökzöldekkel és koncertajánlókkal. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, Dash és Young Fly páros elé jön most a Heaven Street 7, hol van az a Crazy Srác?
1: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag

90-es évek egyik nagy slágere itt volt az I Love You a repülőktől a Petőfin, ahol minden magyar. A péntek esténkben most még egy évtizedet megyünk vissza az időben, egészen a 80-asokig jön a hazai poprock legenda, az első emelet, akik éppen egy kis pihenőt tartanak, mert hogy 6 koncerttel már alaposan bemelegítették a szezont, de a java még csak most jön. Ha élőben buliznál a legnagyobb első emeles slágerekre, akkor gyorsan vésd be a naptárba a következő állomásokat. Július 4-én szombaton este 9-től a felvidéki Párkányban a Sétáló utcán csapnak a húrok közé, július 25-én Sükösdön robbantanak, augusztus 21-én pedig egy hangulatos péntek estén Sátor Aljaújhelyen csíphetjük el őket, úgyhogy készülj a nosztalgiára és a jó kis nyári koncertekre az első emelettől. Állj vagy lövök, ez pedig már is indult tőlük itt a Petőfin.

Hazai kedvencek a legkülönbözőbb évtizedekből. Az előbb itt volt Kristóf és Sosahol újdonsága a Petőfén, ahol minden magyar. A folytatásban pedig egy igazi legenda jön. Hétfőn lett volna 78 éves Cserheti Zsuzsa, azaz Emerton díjas énekesnő, akit a mai napig a magyar könnyűzene történetének egyik legcsodálatosabb női hangjaként tartunk számon. Ha te is szereted az Időtlen dalait, akkor fontos, hogy van egy őszi dátum. Szeptember 20-án Vácon a Madács központban egy különleges emlékestel adóznak a munkássága előtt. Az eseményen Charlie és Zsuzsa egykori zenésztársai színpadra lépnek, így a legszebb slágerek mellett soha nem hallott történetek és izgalmas kulisszatitkok is elhangzanak. Idézzük fel a varást, most itt a péntek esténkben jön Cserheti Zsuzsa, és az akad, amit nem gyógyít meg az idő sem.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Menetelünk tovább a péntek estében. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai kedvencei a 60-as évektől napjainkig a következő órában is, és koncertajánlókat is hozok, úgyhogy mindenképpen tarts velem. A kezdés Kálai Sanders András és Eli Bekkor párosáé. Itt lesz az Ocean.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, hanem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
6: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
7: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk, konkrétan a panelban, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
8: És a hibáztatok előről.
7: Így van, így van. Vagy úgy maradt.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
1: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
9: Folytatódik a kánikula. Megszűnik holnaptól a védett üzemanyagár. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M7-es fővárosból kivezető szakaszán Budaörs térségében az éjjeli órákban a 11-es és a 15-ös kilométer között sávlezárás mellett kandelláber karbantartást végeznek, ami figyelmet követel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
9: 3. fokra emelik a hőségriasztást holnaptól, mert a következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Az Európa felett húzódó hőkupola megérkezik hazánk fölé is, kedden akár 41-42 fok is lehet napközben. A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet a folyadékpótlás fontosságára, valamint a napégés elleni védelemre. Aki teheti, a legmelegebb órákban tartózkodjon árnyékban vagy légkondicionált helyiségben. A templomok megnyitását kéri hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula, különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad, vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Hatályba lép holnap a védett üzemanyagár megszüntetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás kivezeti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 ezeren eltűntek. A mentő alakulatok tovább kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi mentőcsapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső nem lesz. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok várható. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk a péntek esténket, maradunk lendületben itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Nem sokára találkozhatsz Dreddel, itt lesz az Arthur Rambo újdonsága is, de előbb Eli Bekkor és Kálai Sanders András jönnek közösen egy több milliós hallgatottságú dalukkal. Ez az Ocean.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar

0: ami Amerika!
1: A 60-as évek örökzöldjeitől egészen napjainkig erre számíthatsz péntek este itt a Petőfin, ahol minden magyar. És akkor most az újdonságok sorában megyünk tovább Dash és Young Fly párosával, akik újra összeálltak és bemutatták a legfrissebb közös zenéjüket. A dal a Kiskece címet kapta, és tökéletesen hozza a srácoktól megszokott, igazi hamisítatlan mediterrán életérzést a tengerparti videoklipjükkel és a fülbe mászó refrénnel. Bár ugye elég laza, kis táncolható zenéről van szó, a szöveg azért egy mélyebb sevelecse nélkület kapcsolatról mesél, ahol az ellenállhatatlan vonzalom és a szenvedély újra és újra egymáshoz láncolja a feleket. Ha szeretnéd Dash-t élőben látni, akkor holnap, vagyis szombaton Tatán áll majd színpadra. Most pedig érkezzen a legfrissebb zenéjük, itt van a Kiskece.
2: Ez a legújabb magyar zene.
3: Kiskece lány a sötétben, vele virrad rám a hajtó.
2: Minden magyar.

0: Évtizedek találkozása a péntek este itt a Petőfin, ahol minden magyar. A Krisztál után érkezik a legújabb Honey Beast Barnógraszt közös dal. Bizony, két teljesen különböző zenei világ talált egymásra. A zene ösztönösen mindenféle erőlködés nélkül született. A stúdióban nem külön sávokra játszottak, hanem egyszerre zenélt mindenki, így a végeredményt a nyers erő jellemzi. Ehhez passzol a videoklip is, ami egy előre megírt sztori helyett magát a valódi húsvér örömzenélés dokumentálja a mai, sokszor digitális popvilágban, érdemes megnézni. Ha élőben is meghallgatnád a Barnógrasztot például, akkor velük Tatán találkozhat most vasárnap, a Honey Beast pedig július 8-án veszi be Szegedet. Na de most közösen jönnek, ez a Hullik a cseresznyefa virága, a Petőfi.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honey Beastből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Barnógrasztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát.

0: Ütős péntek estét tölthetünk együtt itt a Petőfin, ahol minden magyar. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt órákban a kitüntető figyelmedet, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad, a folytatás pedig már Fekete Lacié, a hazai gitárok ismétlésében Putovics Ábellel és Oletics Martinnal a Fusion Maze-ből beszélgetett, úgyhogy tarts vele, és legyen nagyon szép a hétvégét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 180-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: A műsorajánló után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
3: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Hazai Gitárok, amiben ma este vendégeim Putovics Ábel és Oletics Martin. A tehetséges gitárosokkal folytatom a múlt héten elkezdett beszélgetést, úgyhogy mindenképp maradj itt velünk.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Gyönyörű romlás, gyönyörű romlás, yeah. Van, aki a romok közt talál otthonra.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégeim, folytatva a múlt héten elkezdett beszélgetést, Butovics Ábel és Oletics Martin. A tehetséges gitárosokkal a hangszeres játék szeretetéről beszélgetünk. Ugye a nevetekben is benne van, hogy fusion, fúzió. Eszembe jutott, és egyébként már sokszor meg akartam kérdezni ilyen fúziós zenekaroktól, csapatoktól, hogy van-e egy adott kedvenc stílusotok, vagy azért játszotok ilyen zenét, mert mindent befogadtok és nagyon szerettek, mert van itt rock, jazz, funky, meg ahogy utánatok néztem, ambient. Tehát, hogy néz ki ez az ügy?
2: Fú, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és itt szokott általában eltérni a véleményünk Güntivel, a szakszicsunkkal. Szerintem sokkal inkább szerintem a legdominánsabb elem, ami így stilisztikailag a zenénkben, az a progresszív rock. Uh-huh. És én szoktam ezzel viccelődni, hogy igazából prog rockot játszunk szaxival. De egyébként meg én akkoriban, amikor megalakult a zenekar, akkor kezdtem el úgy igazán jazzt hallgatni. Coltrane-t és társait, Ropi abszolút jazz és hip-hop háttérből jön, Günti szintén. Uh-huh. Otival mi megképviseljük a rock and roll vonalat kicsit, meg a metal vonalat, meg ilyen.
1: Mikor mit?
2: Igen, igazából is. Ezt így, hogyha az ember összeteszi, akkor lesz belőle egy olyan zenekar, mint mi. Uh-huh. Nagyon nehéz szerintem meghatározni, hogy mi az, amit csinálunk. A fusion az talán a legközelebbi dolog.
1: Világ.
2: Ehhez. Főleg a hangszerelés miatt is.
1: Oti valamivel.
3: Hú. Nagyon kimerítően elmondtál. Egyébként szerintem, amit az eredetileg kérdeztél, az, hogy szerintem minden stílusnak a szeretete az így benne van. Szerintem, aha, hogy mindenki hallgat mindenfélét. Nyilván most, hogy a fusion ilyen meghatározóbb irány, szerintem mindenki többet hallgat ez irányba is. Már csak maga az influence miatt is, hogy meglegyen. De abszolút szerintem mindenki mindenféle irányba nyitott, tehát, hogy tök sokféle zenei hátterű, hogy Ábel is mondta, zenei hátterű ember van ebben a zenekarban, úgyhogy ja, így kiad egy egészet.
1: Uh-huh, világos. Na még a zenekarra, a csapatra visszatérünk majd a beszélgetés végén, viszont ti sem érkeztetek üres kézzel, van itt nagyon-nagyon aranyos, én még ilyen cuki gitárt nem láttam, sárga, picike, elektromos gitár, ugye hát Oti nem hozott gitár, de Ábel hozott gitárt. Mondjuk el. Na hát, egy kicsit mesélj róla, Ábel.
2: Ebben a hangszerben közben itt van mellettem, itt nézem.
1: És, ott figyel.
2: És gondolok rá. Ebben a hangszerben manifestálódik igazából az Alan Holdsworth szeretetem, tiszteletem, őrültségem. Ő használt ilyeneket is annó, 80-as években talán. Ez egy picike headless, azaz fej nélküli Strandberger. Uh-huh. Annyit kell róla tudni, hogy nagyon-nagyon kicsi, nagyon-nagyon könnyű, nagyon kis helyre befér. A hangszedői azok picit hagynak maguk után kívánni valót, de egy nagyon-nagyon stabil, kényelmes hangszer. Igazából meglepően kényelmes ahhoz képest, hogy mennyire szokatlan alakja van. Ez a fő gyakorló hangszerem igazából, mert annyira kis könnyű, egyszerű felkapni.
1: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a hazai gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégeim Putovics Ábel, valamint Oletics Martin.
2: Egyébként képzeljétek el, tegnap voltunk a Magyar Zeneházában, és ott volt egy ugyanilyen kis hangszer, csak az hegedű volt, és az volt a neve, hogy pochette, franciául, mint hogy paket, mint hogy zseb, és azért ez a neve, mert olyan kicsi, hogy elfér egy zsebben. Hát ez egy picit nagyobb annál, de egyébként imádom. Na most, hát Otira is nézek, meséljetek egy picit a hangszereitekről. Gondolom, hogy azért vannak gitárok mindenkinél.
3: Szerintem Ábel is közülem, vagy köztem, hát így. Szóval én vagyok az, aki meg van fertőződve azzal, hogy ilyen impulzus jelleggel megvesz egy gitárt,
2: és utána...
3: Igen. És aztán mindig rájövök, hogy nem is olyan könnyű eladni, amikor már rájövök, hogy ez nem is nekem való. És ugye ezúton is üzenem mindenkinek, hogy nyugodtan keressenek rá a nevemre, GS Fanatikon is ott vannak a gitárjaim, és meg lehet venni, nagyon jó állapotúak, nagyon jó gitárok. Hát nekem mindig vannak ilyen korszakaim, hogy éppen mi az, ami tetszik, de nekem nagyon régen, még gyerekkoromban így a nagy influence volt ez a neoklasszikus rock irány, ez a Malmsteen-on keresztül, és mindig ez a nagy headstockos Fender Stratocaster, ezzel a vaj színnel, ez nagyon-nagyon így bele szerintem épült a vizuális memóriámba, és most egy éve vettem egy japán készítésűt, egy éve, fél éve, zseniális jó hangszer, de ezen kívül nekem van De Angelico, ők talán egy kicsit kevésbé ismertebb márka, ők ilyen jazz, főleg jazz vonalú gitárokat gyártanak, kicsit ilyen alternatív kialakításúakat, van ez a Deluxe Bedford szériájuk, amit nagyon szeretek. Hát igazából ilyen Stratocaster vonalon vagyok én főleg, meg ezek az alternatívabb kialakítások, de mostanában kezdek rájönni, hogy igazából számomra a legfontosabb egy gitárban az leginkább a fogólap, meg a nyakkényelmessége, az mindent visz, így az adja meg a játszhatóságnak a 80%-át nálam, tehát azon felül, hogy milyen hangszerű, meg milyen akármi, milyen test, hogy néz ki, sokkal kevésbé számít, mint az, hogy maga a nyak az mennyire kényelmes, mert az nekem nagyon érzékeny a kezem arra, hogy mennyire vagyok magabiztos, főleg egyébként élőben nagyon sokat számít, hogy egy, nem tudom, magabiztos fogólapon vagyok, amit könnyebb nyújtani, ami kényelmesebb játszani, ami nem csúszkál le, mit tudom, a vékony elhúr a fogólapról, meg ilyenek, szóval, hogy igen.
2: Függ a helyszíntől, hogy milyen hangszert szoktatok vinni? Felkészültök ilyen szempontból rá?
3: Nekem nem.
2: Vagy mindig impulzus?
3: Azt nekem, mindenképp impulzus, de ugye Ábel még nem.
4: Én igazából stabilan a gyönyörű szép barna Les Paulommal utazok mindenhova. Egyszer vittem magammal az egyik kedves barátom Epiphone ilyen, hát ez az ES335 modellt, ami nálam van is, és vigyázok rá. Ott konkrét dalokra vittem, tehát ott tudtam, hogy azt hova és miért. Illetve egyszer volt nálam ez a kis sárga, a Strandberger, amit szerintem csak azért végül ezt használtam, mert mind a kettő nálam volt, azért ezt használtam, mert szabadtéren voltunk, és nagyon esőre állt, és ezzel van lakkozva, a Les Paul az nincs lelakkozva.
2: Világos. Hát ugye ketten ültök itt velem most a stúdióban, viszont megbeszéltük, hogy először Martin kezdi a gitározást. Martin, a színpad a tied, játsz valamit nekünk.

csodás Martint hallhattuk az imént, ezzel a zseniális kis sárga gitárral, és hát akkor Ábel, a színpad a tied. Adjuk át a hangszert!

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégeim még pár percre Putovics Ábel és Oletics Martin. Egy kicsit most térjünk vissza a Fusion Maze-re. Az jutott eszembe, hogy ti, amikor színpadon vagytok, mennyi improvizációt engedtek meg magatoknak? Mert szerintem ez pont az a zenei stílus, vagy kavalkád, amiben muszáj, vagy elengedhetetlen. Tehát mennyire ragaszkodtok így a dolgokhoz, vagy...
2: Szerintem abszolút rugalmas, mármint, hogy mindenki improvizál igazából javarészt. Nyilván vannak témák, amik meg vannak írva, mint egy refrén, meg versetémák, de hogy amikor szóló rész van, vagy amikor az ember elengedheti magát, akkor abszolút ez az improvizálós dolog szokott lenni. Egyébként eleinte több megírt szóló volt nekem mindenképpen. Főleg így a hogy legyen valami kapaszkodó élőben, mert amíg az ember szokja ezt az élő játékot, azért van az, hogy beüt ez az abszolút ilyen agyiköt, hogy így Jézusom, azt tudom, hogy mi van, és akkor jó, ha az embernek van egy nagyon begyakorolt alternatívája.
1: Igen,
2: de aztán az ember szerintem így lazul meg így enged föl élő közegben, meg élő szituációban sokkal jobb az improvizáció, tehát, hogy igen.
3: Nekem konkrétan egy fix szólom van a jelenlegi szettünkben, a legelső dalban, mert az pont egy olyan harmónia kör, amitől nagyon fázom, nagyon félek tőle. A többi az viszont mindig improvizáció. Szerintem sokkal izgalmasabb így, és igazából a zenekar is olyan, annyira jó ritmus szekciónk van, akik annyira reaktívek és figyelnek arra, hogy mi történik,
1: Elkövetik szépen bármit csinál.
3: Így van. Főleg dinamikában, és azzal én nagyon-nagyon szeretek játszani, hogy kicsit lentről kezdeni, aztán jól felvisszük határtalanul.
1: Na, ha már a csapat van a fókuszban, akkor mindenképpen megkérdeznélek titeket az idei tervekről, koncertek, lemez megjelenés, akármi, bármi lehet. Meséljetek.
2: Nézzünk Áberre.
3: Tervek vannak, reméljük sikerül is ezeket megvalósítani. A nyár az egyelőre még nagy részt üres. Próbálkozunk folyamatosan fesztiválokra bejutni, többé-kevésbé sikeresen. Ami már le van ütve, és fix, az május 10-e, a Dürer kertben leszünk láthatóak, illetve 28-án, 7-én, azt hiszem, Zala megyében a Pankutya Fesztiválon, ami egy jótékonysági esemény. Ez a kettő, ez fix, mind a kettő nagyon jó buli lesz szerintem. Koncertek kapcsán ezen túl most még nincs semmi fix, de igyekszünk, illetve gőzerővel dolgozunk a következő az új anyagunkon. Itt eddig ugye van két EP-nk felvéve, most én nagyon-nagyon hajtom, hogy akkor a következő egy nagy lemez legyen. Aha. Itt valószínűleg több sessionből fogunk majd felvenni, és jó sok single fogunk belőle kiadni. Ezeken dolgozunk igazából. Egyelőre íródnak a dalok, de ezt idén mindenképp szeretnénk felvenni és kiadni.
1: Világos. Oti, kiegészítenéd még valamivel? Jól van. Akkor még egy záró kérdést engedjetek meg, ez mindkettőtökhöz szól. Hogyha ajánlani kéne a gitározást, vagy ugye unblock a hangszeres játékot, akkor ti mit mondanátok nektek? Mit adott? Miért hasznos? Miért kezdjük el akár középkorúan is? Meséljetek egy picit, hogy miért jó, hogyha hangszeren játszunk.
2: Szerintem zenélni zseniális dolog, hogy önmagában, de szerintem általában is elmondható, hogy az, hogy az embernek legyen egy saját hobbija, az elég fontos, mert az így, szerintem az élet, sok élethelyzetben van az, hogy kell valami kapaszkodó, és szerintem a zene, meg a gitározás, ezek nagyon jó eszközök arra, egyébként önkifejezésre is lehet, az emberrel történik valami traumatikusabb téma, abból lehet például egy zenét írni, vagy nekiállni valami olyan anyagot csinálni, amin keresztül azt el lehet szerintem mesélni, vagy megpróbálni. Ezen kívül nagyon időtöltés, szerintem önmagadat challenge-elni, új dolgok megtanulásával, szóval
1: igen. Bábe?
3: Hát azon túl, hogy mindannyian tudjuk, hogy a zene a legkirályabb dolog a világon, és hogy annyira jó érzés zenélni, hogy már elmondhatatlan. Ezen túl, picit komolyabbra fordítva, igazából, hogyha az ember egy színpadon áll, egy hangszerrel a kezében, akkor szavak nélkül el tud mondani dolgokat nagyon-nagyon sok embernek. És ez szerintem egy nagyon különleges dolog.
1: Hát nagyon-nagyon köszönöm, uraim, hogy itt voltatok velünk, és további sok sikert csapatszinten, meg hát emberi szinten nektek is külön-külön. Köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Az elmúlt egy órában Butovics Ábellel és Oletics Martinnal beszélgettem a zene szeretetéről, valamint a hangszeres játék fontosságáról. Ez még mindig a Petőfi Rádió, is benne a Hazai Gitárok, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Putovics Ábellel és Oletics Martinnal beszélgettem a zene szeretetéről, valamint a hangszeres játék fontosságáról. A jövő héten természetesen ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Még május végén ültünk le beszélgetni Vasas Gáborral, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával a Balaton és Nagy Tavaink kapcsán. E beszélgetés első részében még a múlt héten elsősorban a Balaton kutatásáról és a tó vízállásával kapcsolatos kérdésekről beszélgettünk. A mai adásban e beszélgetés folytatásaként a Balatont és más tavainkat érintő legnagyobb kihívásokról és a lehetséges megoldási lehetőségekről fogunk beszélgetni. Főigazgató úr, üdvözlöm ismét az adásban.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Elsőként pedig arra gondoltam, hogy beszélhetnénk az algákról, mint egy olyan témáról, mely a Balaton kapcsán a közbeszédben elő-elő szokott jönni. Úgy tudom, hogy az elmúlt években az algavirágzás, az algák nagyfokú megjelenése gyakoribb volt, mint a megelőző időszakban. Mit kell tudni az algásodásról, milyen hatással vannak ezek az élőlények a tó élővilágára, és egyébként nyilván majd beszélünk arról is, hogy akár a fürdőzőkre, akár a vízminőségre milyen hatással tud lenni a jelenlétük.
3: Ugye azt szoktuk mondani, hogy régen minden jobb volt, régen bezzeg nem voltak algák, most pedig vannak. Egy kicsit óvatosabban és még távolabbról kezdenék. Egyrészt egy adott természetes víztér számára az algák nagyon-nagyon fontosak. Egy változatos alga közösség, amely egyébként, ha úgy tetszik, az a legjobb, ha úgy nagyon észre sem vesszük őket, de nagyon-nagyon fontosak a vízben. Ők azok, amelyek a táplálékláncnak az alapjait jelentik, nagyon-nagyon fontos szerepük van a oxigéntermelésben, a fotoszintézisben, ezek a parányi apró élőlények képesek a napfény energiáját úgy hasznosítani, hogy gyakorlatilag a fényenergiából olyan kémiai energiát, biológiai energiát tudnak létrehozni, ami a tápláléklánc többi tagja számára nagyon-nagyon fontosak, de kétségtelen, hogy bizonyos körülmények között ezek a parányi leginkább mikroszkópban található fotoszintetizáló élőlények el tudnak szaporodni. Gyorsan szeretném elmondani, és szeretnék erre visszautalni, hogy a Balaton esetében a legalgásabb időszak azok a 60-as évektől kezdődtek el, amikor a vízgyűjtőn a műtrágyát intenzíven használták, elkezdték használni. Ez egyébként világjelenség volt, alapvetően a 20. század közepétől kezdve kifejezetten súlyosan és egyre súlyosabban érintette a felszíni édesvízi, majd félsós, illetve a sós vízkészleteinket is szintén. És ez a Balaton esetében is bekövetkezett, olyannyira, hogy ez a 70-es, 80-as években odáig fokozódott, hogy kifejezetten sűrű, zöld, tulajdonképpen fürdése már nem alkalmassá változott leginkább a nyári időszakban a Balaton vize. És akkor ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, a Balaton esetében egy világhírű és európai hírű olyan menedzsment, olyan beavatkozás történt, aminek következtében egyébként egy 5-6-7 év elteltével nem tudunk hirtelen beavatkozások és hirtelen következményeket varázsolni, de csodássá varázsolták a Balatonnak a vizét.
2: Mik voltak ezek a beavatkozások?
3: Az egyre inkább városiasodó környezet már szükségessé tette azt, hogy a szennyvizet elvezessék a Balaton környezetéből. Megpróbáltuk és félig meddig sikerült újra létrehozni azt a kis Balatont, ami egy nagyon fontos szűrő rendszere volt a Zalának, és azóta is próbáljuk elhinni és imitálni, hogy ez a kis Balaton nagyon-nagyon jól működik. Mondjuk úgy, hogy egy nagyon izgalmas és egy nagyon természetközelének tűnő élőhely, és egy picit mindig félrenézünk, nagyon komolyan foglalkoznunk kellene egyébként a Balatonnak a vízháztartása szempontjából a kis Balatonnal, de most nem akarok ebbe az irányba menni. Az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ezt legalább megpróbáltuk egyébként újra létrehozni ezt a kis Balatont, és olyan beavatkozások voltak a szennyvíztisztításban úgy önmagában véve, amely nagyon szépen megmutatta magát a 90-es évek elejére. Pici zárójelet hagyd tegyek, és közben volt egy rendszerváltás, amikor a mezőgazdaság majdnem csődbe ment, ennek következtében azért ez is jót tett magának a Balatonnak, a Balatonvizének, és egy alapvetően egy idealisztikus állapot alakult ki, ezt megint hajlandóak vagyunk elfelejteni. A Balaton a 90-es évek végére és a 2000-es évek elejére olyannyira tiszta lett, és én még emlékszem azokra a hümmögésekre, horgászoktól, illetve olyan emberektől, akik a halaknak a minél nagyobb mennyiségét szeretik látni például a Balatonban, hogy már túl tiszta ez a Balaton, hát ennek így nem lesz jó vége, mert hogy annyira tiszta. Igen, volt egy ilyen állapot, és ez az, amire utaltam, hogy az algavirágzásoknak van most egy újabb generációja, egy újabb időszaka, hogy már nem feltétlenül csak a külső terhelések, illetve nem feltétlenül csak a külső szervetlen anyag komponensek, amelyek bekerülnek a vízbe, okozzák az algavirágzásokat, hanem az olyan hirtelen bekövetkező időjárásváltozások, körülményváltozások, amelyek olyan állapotokat generálnak a vízben, hogy beindulhatnak az algák. Ez ugye részben az a belső terhelés, amiről beszéltem, de igaz az is, hogy most már még fokozottabban kellene figyelni azokra a külső terhelésekre, amelyekre én azt gondolom, hogy még ott van mozgástér, hogy alapvetően a különböző vízbe kerülő anyagoknak a mennyiségét vissza kéne venni. Sőt, én azt gondolom, hogy jó lenne a zéró tolerancia irányába menni ezzel kapcsolatosan, mert nagyon vigyáznunk kellene ezekre a sekély tavakra, ha azt akarjuk, hogy megfelelő minőségűek is legyenek, hogyha erre is akarunk figyelni, és akarjunk figyelni, ne csak a mennyiségre figyeljünk. És alapvetően így igaz, hogy ezek az újabb generációs algavirágzások elkezdtek beindulni a Balaton vízében, és ez így jut eszünkbe, és így tudunk erre figyelni, hogy úgy tűnik számunkra, hogy most megint egyre algásabb a Balaton. Azt szeretném mondani, hogy a Balaton alapvetően például a mai napon, nagyon fontos elmondjam, hihetetlen tiszta és csodálatos minősége van jelenleg május végén a Balatonnak.
2: Egykor ugye a műtrágyák jelentették azt a többlet tápanyagot, amely a tóvizében megfigyelhető változásokat okozta. Most ismét a műtrágyák jelentik a gondot, vagy esetleg megjelentek új tényezők is?
3: Alapvetően azt a mennyiségű és minőségű műtrágyázást, amit műveltünk a 60-as, 70-es, 80-as években, azért azt visszafogtuk, azért ez most már ilyen mértékig nem jellemző, de ahogy mondtam, a jelenlegi hőmérsékleti viszonyok között, a jelenlegi fizikai, kémiai és biológiai paraméterek között már a meglévő terhelések is néhány esetben nagyon problémásak lehetnek. Mik ezek a bekövetkező anyagok, és én azt tudom mondani, hogy szerencsére a szennyvíz, illetve a tisztított szennyvíznek nem is a teljes mennyisége, de a legnagyobb mennyiségbe már nem érinti a Balatont optimális esetben, hogyha nincs haváriás csőtörés, zárójel bezárva, de alapvetően van még egy-két olyan terület, amivel azért érdemes foglalkozni, és én azt gondolom, hogy ott még van mozgástér. Például nem csak a klímaváltozás következett be, hanem a hajóknak a száma is bekövetkezett a Balatonban. Forró nyári napokon az egy nagyon kedvelt tevékenység, hogy ma már nem a partról strandolunk, hanem nagyon sokan hajóról, nem feltétlenül a hajózás élményeinek élnek, hanem kimennek a vízre. A hajósoknak egy része, és szeretném rögtön mondani, hogy nem általánosítok, mert akár a hajósok, akár a horgászok között hihetetlen, hogy milyen Balaton szerető és természet szerető emberek vannak, tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. De azért a nagy tömegek esetében előfordul, hogy a hajóknál nem figyelünk arra a fedélzeti szennyvíz mennyiségre, ami például egy szép nyári nap, vagy két nap, vagy három nap alatt össze tud gyűlni a vizen, és szeretném megcáfolni őket, nem kell valami a halaknak. Igenis számít, ne mondjuk azt, hogy ez az egy tartálynyi nem számít a Balatonnak, de igenis számít, és legyünk tekintettel a többi fürdőzőre, ahogy mondtam, klímaváltozás, nem 20-22 Celsius fokos vízbe eresztik be azt a fedélzeti szennyvizet, ami 20-30 évvel ezelőtt következett be, hanem néhány esetben 30 vagy a feletti hőmérsékleti viszonyok közé, és azt szoktuk mondani, hogy például a fekáliás mikrobiális rendszereknek egy jó része nem tud túlélni a természetes vizekben, de azért szeretném elmondani, hogy most már másként viselkednek ezen körülmények között, ami van, úgyhogy igenis erre nagyon fontos, és szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon-nagyon szomorú esetek jutottak el hozzánk, rengeteg kikötőmester kereste meg az intézetünket, hogy ők úgy érzik, hogy nagyon komoly problémák vannak egyes kikötőkben, ugyanis hiába vannak képítve azok a rendszerek, szivattyúk, amelyek biztosítanák a hajósok számára, hogy távozzon a fedélzeti szennyvíz, ennek a használata a nullához közelít, illetve gyakorlatilag nulla. És ugyanez van a horgászat esetében is, hogy ott pedig az etetőanyagoknak érdekes módon nem feltétlenül csak a mennyiségéről, hanem a minőségéről is beszélni kellene. Ott is kellene majd egy limit, de sokkal bonyolultabb a helyzet az etetőanyagok kapcsán. Ma már nem a jó öreg régi olyan etetőanyagokról beszélünk, aminek az összetételét ismerjük. Ma már a ki tudja mi van benne típusú etetőanyagok vannak, ráadásul majd szeretnénk erről beszámolni, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy növényi vagy állati eredetű etetőanyagot használnak a horgászok, mert az állati eredetű etetőanyagok esetében például az a foszfor, ami egy nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a tónak az eutrofizálódása szempontjából, jóval magasabb szinten van, mint egy növényi etetőanyag esetében, tehát szó sincs arról, hogy akár úgy egy az egybe be kellene tiltani, de ott is vannak bizonyos dolgok, amire talán egy picivel jobban oda kellene figyelni.
2: Most el kell mennünk egy gyors szünetre, de a folytatásban is a Balaton sérülékenységéről fogunk beszélgetni, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greentex.hu fenntartható.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója, és a szünet előtt a Balaton sérülékenységéről kezdtünk el beszélgetni, és ezzel is fogjuk folytatni, és fordulok is vendégemhez, mennyire nevezhető sérülékenynek a magyar tenger.
3: Szeretném hangsúlyozni, hogy a Balaton a maga sérülékenységével és a sekély tavaink közül még viszonylag jó helyzetben van és jobb helyzetben van, mert nagyon hosszan nem szeretnék beszélni a Velencei tóról, de azért nagyon kellene hosszan beszélni a Velencei tóról. A Balaton esetében azért szeretném elmondani, hogy szokták helytelenül mondani, hogy mikor szárad ki a Balaton. A Balaton még nem szárad ki. Tehát a múltban nem tudunk rá olyat, hogy kiszárad volna. Érdekes, az 1800-as évek végén volt egy olyan időszak, mikor a legalacsonyabb volt a Balaton. Nagyon furcsa egyébként, kétségtelen, hogy aszályos időszak volt, de már a Sió meg volt nyitva, és már akkor is az emberi gyarlóság, a vízimalom lobby volt az, aki kilobbizta azt, hogy minél több víz menjen le a Sión, és ennek következtében volt, amikor a legalacsonyabb volt a Balaton, de Balaton nem volt még kiszáradva. Ellentétben a Velencei tóval mind az 1800-as évekből, mind az 1900-as évekből tudunk nem egy olyan alkalmat, amikor a tudomásunk szerint vagy teljesen, vagy majdnem teljesen kiszáradt körülmények közé került a Velencei tó. A Velencei tó ugyanúgy egy sekély tó, de egy még sérülékenyebb, még kisebb vízmennyiséggel rendelkező, ráadásul még kisebb vízgyűjtővel rendelkező tó, amiről nagyon jó lenne legalább annyit tudni, mint a Balatonról, és a Balatonnak van egy Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, aki még akkor is, hogyha nincs pénze és az utolsó fillérjét is arra áldozza, hogy a Balaton monitoringgal foglalkozzon. A Velencei tó esetében alapvetően nem beszélhetünk ilyen kutatóintézetről, és rögtön szeretném védeni akár a kormányhivatalokat és akár a vízügyeket, akár a KDT víziget. Annyi viszontagságos év után és annyi vagy fejlesztés elmaradása, illetve leépítés kapcsán nagyon nehéz olyan komoly kihívásokkal szembenézni, ami például egy Velencei tóra néz a jelen körülmények között. Mi már több éve jelezzük a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, ami nincs tőlünk messze a Velencei tó, hogy nagyon nem ártana legalább az a tudományos alapú monitoring, amit a Balatonon végzünk, ugyanis a legnagyobb probléma most a Velencei tavon nem az, hogy lehet, hogy kiszárad, mert egyébként a Velencei tó lehet, hogy tényleg ki fog száradni, hanem igazándiból nem rendelkezünk azokkal az adatokkal, amelyek alapján egy épkézláb és jó döntést lehetne hozni a Velencei tó kapcsán. Vannak olyan mérések, és megint szeretném védeni a kormányhivatalt, illetve a vízügyet, hogy amit csak lehető megtett, de itt alapvetően olyan paraméterekre és olyan mérésekre és olyan tanulmányokra van szükség, amelyet egyébként ma már egy rutinlabor nem tud elvégezni, és ezért tudom azt mondani, hogy nagyon kár ezért, hogy például megfelelő források olyan összegek röpködtek az elmúlt években úgy általában, hogy mi mire ment el. Itt alapvetően közel sem olyan nagyságrendekről beszélünk, hogy egy igazán jó tudományos alapú monitoringgal legalább rendszeresen rendelkezünk a Velencei tóról.
2: Az alacsony vízszint a Velencei tó legnagyobb problémája, vagy mivel kell még szembenézni ennek a tónak?
3: Ott például látható, hogy ha valaki észreveszi, nem csak arról van szó, hogy egyre nagyobb területek kerülnek szárazulatra, hanem alapvetően a víznek a színe is nagyon komolyan megváltozott. Ott például ezt úgy szokták mondani, hogy egyfajta rezsim shift következett be, de egy nagyon komoly változás, egy élőlény közösségbeli változás, amelyekről igazándiból nagyon komolyan fogalmunk sincs. Amikor belenéztünk a Velencei tóba, ott például a teljes alga közösségnek a teljes cseréje bekövetkezett az elmúlt években. Csúnya szavakat mondok, olyan pikoalgák, pikocianobaktériumok, apró algák jelentek meg, amelyek például az egészen betöményedő szikes vizekre jellemzőek. Nagyon komoly változás. Például azok a bentikus ajzatközösségek, amelyek nagyon-nagyon fontosak a halak számára, szinte teljesen hiányoznak a vízből. És közben rémülten csodálkozunk azon, hogy az általunk nem ismert mennyiségben, hihetetlen mennyiségben belepakolt halak valamiért legyengülnek, illetve elpusztulnak. Nem rendelkezünk megfelelő mennyiségű adatról, illetve tudásról a vízről, rettenetesen hiányzik, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Kárpát-medence számára minden víztér esetében, de ez valami hihetetlen, ez egy nagyon komoly hiány, hogy nem figyelünk oda azokra a nagy tavainkra, akár a Fertőről, Velencei tóról, Balatonról beszélek, és egy nagyon köztes, nagyon izgalmas, nagyon érdekes, erről is beszélhetnénk nagyon hosszan, például a Tiszatóról, ami alapvetően nem is feltétlenül tó, hanem egyébként csak itt azért mindig Kárpáton most úgy általában az embereket, illetve a civilizációs beavatkozásokat. Én alapvetően illetően lenyűgözőnek is egy hihetetlen jól sikerült mesterséges víztérnek tartom. Az egy másik dolog, hogy nagyon jól átgondoltan és nagyon jól sikerült megtervezni, olyan belső holtágakkal, morotvákkal és belső folyásokkal rendelkezik, ami biztosította azt a hihetetlen gyönyörű és nagyon változatos élőlény közösséget, ami egyébként, ami jellemzi egyébként ezt a vízteret, de ott is szeretném megmondani, hogy ott is megvan a maga kihívása annak a víztérnek, és nem elég ez a beszélgetés, hogy végigmenjünk az összes víztér összes problémáján. Ott már elkezdtük elkövetni azt a problémát, amit a Balatonnál az 1800-as évektől kezdve szisztematikusan a beépítésekkel nagyon rosszat teszünk a víznek. Az most a Tiszatónál beindult, és ott is van egy más, mert minden, ezt szeretném elmondani, hogy ha már így belekaptam egy kicsit a Magyarország víztereibe, szeretnénk ilyen általános politikusi megfogalmazásokat mondani, hogy mit kell tenni. Nagyon sok esetben nagyon egyedi a kihívás és egyedi a probléma. Nem olyan egyszerű, sőt, még akár egy Tiszán vagy egy Dunán belül is tudok mondani olyat, hogy az egyik kanyarulatba az egyik fajta beavatkozás nagyon jól tud működni, vagy tudna működni, míg a másik esetben nem. Ez ugyanúgy igaz a sekély tavainkra, vagy ha úgy tetszik, a nagy tavainkra, ugyanis egyenlőre úgy néz ki, hogy mind a természet közeli állapottól való távolság is más-más ezeknél a víztereknél, és nagyon komoly egyedi kihívások vannak ezeknél a víztereknél esetében. És a legnagyobb probléma az, hogy néhány esetben nem is tudjuk, hogy ezek micsodák, mert erre nem szántunk megfelelő forrást, meg elegendő forrást.
2: Tehát akkor a víztestek méretéből nem tudunk arra következtetni egyébként, hogy mi fog vele történni, tehát magyarul mondjuk a Velencei tónak az esetét, azt nem tudjuk általánossá tenni, vagy általánosan nézni, nem ez fog történni véletlenül az összes magyarországi kisebb tóval, hanem mindenhol az éppen aktuális helyzetnek megfelelő változások fognak bekövetkezni.
3: Igen, azért azt szeretném hozzátenni, hogy itt van azért egy nagyon általánosítható, nagyon komoly kihívás, amit én nem is értettem az elmúlt években, hogy ez nem az, hogy a top 3-ba, de a top 5-ben nem került be ebbe az országba. Ez az aszályos kihívás, azért ez egy nagyon komoly kihívás az egész Kárpát-medencére nézve. Tehát azért ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni. Itt vagyok annyira ünneprontó, hogy nem egyszerű a megoldás, és ez nem úgy van, hogy lesz egy általános recept, ami mindenhol működni fog. De azért az általános, azt szeretném elmondani, hogy ha nincs víz, akkor nincs víz, akkor csökkenni fog a víz mennyisége. Ez, ami mindenkinek szembe tűnik, inkább arról beszélek, hogy ezen túl van még néhány olyan kihívás, vagy ennek a megoldásai, azok egyediek lehetnek. A Velencei tónak a problémája nem feltétlenül képezhető le arra, hogy a Balatonnak mondjuk egy x-ed résznyi jóval kisebb területe, tehát akkor ez mondjuk hamarabb következik be, és így vagy ilyen formába fog. Nem, ennél a természetes közösségek, természetes vízterek jóval bonyolultabbak, itt egyedi kihívások vannak, egyedi beavatkozások történtek az ember által is, ezt is tegyük hozzá, és egy vízteret nem csak az adott víztérnek, meg az adott mennyisége, minősége jellemzi, hanem, hogy említettem, a vízgyűjtőnek a kihívása is.
2: Ezekről a kihívásokról, illetve a lehetséges kimenetekről fogunk beszélgetni a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A vendégem Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója, és a Balatonról, illetve a nagy tavaink helyzetéről és kihívásairól beszélgetünk, és fordulok is újra vendégemhez. Ugye korábban elhangzott, hogy a Velencei tó a történelem folyamán már többször kiszáradt, és ennek nyomán az jutott eszembe, hogy vajon mi a legrosszabb, ami egy tóval történhet. Az időszakos kiszáradás, vagy a már szintén említett az élővilágot érintő változások, amelyek teljesen új pályára állíthatnak egy víztestet?
3: Jó, hát ez egy jó kemény kérdés, és erre azért nyilván úgy kell válaszoljak, hogy egy tóra a legrosszabb, ami történhet vele, az, hogy eltűnik. Tehát ebbe azért ne varázsoljunk és ne beszéljünk mellé, ez egy szörnyű dolog ezt végignézni, tehát egy tónak a kiszáradása. De azért az egy nagyon nehéz ügy, és itt van egy nagyon komoly konflikt egyébként a természetvédők, környezetvédők, illetve a úgy általában a társadalom között. Azért vannak olyan időszakos vizek, vízterek, amelyeknek, hát ez így csúnyán hangzik, hogy az a dolga, hogy kiszáradjanak, de a működésükben ez benne van. És amikor nagyon tenni akarunk ellene, rögtön szeretném felhívni a figyelmet, nem feltétlenül pont a Velencei tóról beszélek, ott egy nagyon kemény és súlyos döntést majd hozni kell az elkövetkezendő időszakban, de az, hogy egyes időszakos vízterek eltűnnek, majd utána a maguk természetes valójába újra tudnak töltődni, ez néhány esetben egy jobban sikerült dolog, mintha elkezdünk átgondolatlanul beavatkozni egy adott víztérbe, illetve nem megfelelő döntéseket hozunk. Én ezért szoktam azt mondani, hogy ez egy olyan divat, az azonnali vízpótlás és az azonnali beavatkozás. Igen, annak az azonnali beavatkozásnak legyen már egy olyan mögöttes háttértanulmánya, ami mentén ezeket meg tudjuk hozni.
2: És mi a helyzet az élővilággal, az átalakuló körülmények, illetve a beavatkozások nyomán? Őket ez mennyire viseli meg?
3: Nagyon sok esetben az a természetes jelenség, hogy egy adott víz visszahúzódik, majd utána visszatöltődik, az élőlény közösségeknek ez alapvetően lehet, hogy jobbat tesz, mint hogyha valami nagyon súlyos és oda nem való beavatkozást teszünk az adott víztér kapcsán. Az, hogy ennek a víznek a szintje ingadozna, azzal nem lenne baj, de itt most nagyon úgy néz ki, hogy ezen aszályos körülmények között, ahol most a Kárpát-medence van, nagyon úgy néz ki, hogy közeledünk egy olyan időszak fele, ahol akár megközelíthetjük azt, hogy akár a Velencei tó esetében beszélhetünk a kiszáradásról, de itt azt mondom, hogy még a kiszáradás jelenleg nincs a nyakunkon, de én azt láttam, hogy ott történtek olyan dolgok, amik nem biztos, hogy jót tettek úgy önmagába véve a Velencei tó. Egy nagyon komplex rendszerről van szó, és azt gondolom, hogy a úgynevezett nagy tavak között az egyik legnagyobb kívás, és akkor a fertőről nem beszéltem, de legalább egy pár szót hagy szóljak már. Nem véletlen volt az, hogy gyakorlatilag a természetvédőknek a közössége felhörrent az ellen, hogy a természetes élőlény közösségeknek a kiirtásával olyan urbanizációs beavatkozást kíséreltek meg, ami szerencsére nem következett be. De azt szeretném elmondani, hogy itt nem csak arról van szó, hogy meg akarjuk védeni éppen azt a fészkelő madarat, vagy éppen azt a nádast. Ezt kellene megérteni, és ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy a természetes élőlény közösségekkel ellenállóbbá tudjuk tenni, vagy ellenállóbbá tudjuk tartani az adott vízteret. Ezért sérülékenyebb jóval néhány olyan víztér, amelyekbe nagyon komoly emberi beavatkozások voltak, vagy nagyon komoly beépítések következtek be. Nem véletlen, hogy a fertő kapcsán is bizony, ott is vannak nagyon komoly problémák a vízszinttel, de ott azért egy olyan élőlény növényi közösség veszi körbe azt a vizet, ami egyenlőre úgy néz ki, hogy egy viszonylag jó pufferzónának tekinthető, és remélhetőleg olyan nagyon nagy baj nem fog bekövetkezni az elkövetkezendő időszakba. Ott még egész jól beszélhetünk természetes vagy természetközeli állapotokról. A Balaton esetében és a Velencei tó esetében, hát ott azért távol kerültünk bizony a természetes állapotoktól.
2: És feltételezem, ezért is van elég nagy jelentőség annak, hogy az inváziós fajok minél kevésbé jelenjenek meg, vagy minél kevésbé nyerjenek teret, főleg abban az esetben, hogyha képesek lehetnek kiszorítani az egyébként őshonos fajok.
3: Igen, de azért azt kell mondani, hogy a klímaváltozás kapcsán a hirtelen bekövetkező fizikai, kémiai és biológiai paraméterek megváltozásával nagyon hirtelen utat tudunk engedni olyan élőlény csoportoknak, akik eddig nem voltak itt. És ez is például az ezredfordulótól kezdve fokozott módon jelen van, akár a Balatonban, akár a más vízterek esetében. Ez néhány esetben teljesen észrevétlenül zajlik ez a folyamat, amikor megjelennek és hirtelen elszaporodnak. Mert nagyon sok esetben hamarabb jelennek meg, mint például az ők parazitái, az ők ellensége, vendégei, az ők fogyasztói, és ennek következtében nagyon-nagyon erőteljesen el tudnak szaporodni, és nagyon sok esetben, ahogy említette, ki tudja szorítani az őshonos fajokat. De azért ezért is nagyon sokat teszünk. Ha már a Balatonról beszélünk, a Balatonban ezek a zárt öblözetek, amelyek teljesen megváltoztatják a Balatonnak azt a nagyon fontos egyébként pufferkapacitását, ellenálló képességét, ami jelen van a vízben, ezek a kikötők például meleg ágyai az inváziós fajoknak. Csak egy példát akarok hozni, ami úgy mindenki számára világos és nagyon szépen látható, például az a bizonyos törpehacs, aminek még jó néhány évtizeddel ezelőtt még úgy néhány helyen örültek is, hogy jaj, de érdekes faj, az jelen esetben egy olyan inváziós faj, amit jó lenne elkerülni, és szeretnénk elkerülni, és ebbe azt gondolom, hogy úgy nagyjából konszenzus van mind a társadalom, mind a horgászok és

0: Tudunk olyat, hogy kiszáradás közeli esetben tereltek vizet egy adott rendszerbe, olyat is tudunk, amikor nem a kiszáradás volt, hanem egyáltalán valahova el kellett vezetni a vizet, és ezek között vannak olyan példák, amelyek jósultak el, és vannak, amelyek kevésbé jósultak el. Itt is felhívnám a figyelmet. Igen, mindig jó okulni más példából, de nagyon óvatos lennék. Végig arról beszéltünk, hogy itt nagyon sérülékeny, sekély tavakról beszélünk. Nagyon egyedi élőlényközösségekkel, nagyon egyedi rendszerekkel és kihívásokkal, úgyhogy ebben az esetben én azt gondolom, hogy nagyon körültekintően kell eljárni. Ez nem azt jelenti, hogy szigorúan tilos és szó se legyen róla, de alapvetően nagyon meg kell fontolni még azon túl is, és szeretném arra felhívni a figyelmet, ami 20 évvel ezelőtt evidenciaként tűnt, mert ott még elég víz volt, és át tudjuk vinni a másik vízgyűjtőre, az már nem biztos, hogy most működik, vagy amikor igazán haváriás és igazán szélsőséges helyzet lesz, hogy akkor ez működni fog. De én nagyon felhívnám a figyelmet arra az adaptációra, lehetőségekre is, amelyek például még jelen vannak.
1: A szünet után ezekről az alkalmazkodási lehetőségekről fogunk beszélgetni, úgyhogy maradjatok velünk.
2: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap

0: ezt a műsort nem most hallod először, megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. Én Novák Zsombor vagyok. Ma Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával beszélgetünk a nagy tavainkat érintő kihívásokról. Most az utolsó részben pedig megnézzük, hogy a turisták, a lakók és a nyaralók mit tehetnek a Balatonért, és hogyan kellene változtatnunk a tóhoz való viszonyunkon, hogy minél inkább megőrizzük, vagy visszahozzuk annak természetközeli jellegét. Főigazgató úr, mi tenne a legjobbat a Balatonnak?
3: Van az a megközelítés, hogy igenis a Balatont úgy kezeljük, mint egy természetes olyan felszíni víz, amely esetben az lenne a legjobb, hogy úgy általában az emberiségtől megvédenénk ezt az egész vizet, úgyhogy senki ne menjen a Balaton partjára, senki ne éljen a Balaton partján, és ha lehet, akkor a betont is feltörni, és mindent letarolni, és mindenkit eltüntetni. Igen, van ez a megközelítés, és igazán mély szakmai oldalról erről azért igen lehet beszélni, de azért nézzünk szembe a valósággal, hogy azon kívül, hogy a Balaton egy természet közeli környezet, egy természetközeli víztér, azért ez igenis egy turisztikai desztináció. Igenis szívesen látogatjuk a Balatont, szívesen élvezzük a Balatont. Szeretünk, akarunk benne fürdeni, látogatni akarjuk, és van ennek egy limitje, és ez mostanában akár divatos is meg elő kell venni, hogy ne tovább, egy emberrel se több ne jöjjön a Balatonhoz. Én egy nagyon-nagyon picit árnyalnám ezt a dolgot, én nekem az a véleményem, hogy a jelenlegi lakosságszám és a jelenlegi látogatószám kapcsán is, még bőven van tennivaló, hogyha az alapvető kultúra, az alapvető viselkedés, hogyha megváltozna, akkor akár még akár többen is látogathatnánk a Balatont. Tehát nincsen ezzel probléma. És én igenis azt gondolom, hogy miért ne legyenek hajósok, és miért ne legyenek horgászok a Balaton környékén, de van, amin változtatni kellene.
2: És ebben a kérdésben mi lehet a nyaralók, illetve a turisták szerepe?
3: De azt gondolom, hogy beszélni kell egy-két olyan anyagnak a használatáról, ami azért valamilyen szinten terheli a Balatont. Az egyik ilyen, azok a különböző nap- vagy fényvédő anyagok, amelyek pontos összetevői a naptejeknek, illetve a napkrémeknek, és ez úgy velejárója, és azt tudjuk mondani, hogy ez is részben a klímaváltozás köszönhetően, hát nem kérdés, hogy már ki tudja, milyen faktorú krémekkel kenegetjük magunkat, de azért szeretném jelezni, és az a helyzet, hogy én alig akartam elhinni azokat a tanulmányokat, azokat a méréseket, amelyeket a mi intézetünk végez, és eredményei vannak. A nyári időszakban ez előfordul, hogy akár napi szinten tonnányi mennyiséget érhet el, ami a Balatonba belekerül.
2: És ennek milyen következményei vannak? Ezzel mérgezzük az élővilágot?
3: Alapvetően az élő rendszerek képesek, nagyon sok esetben képesek valamit kezdeni ezekkel a komponensekkel és ezekkel az anyagokkal, ezekkel a fényvédő anyagokkal, de alapvetően ez egy mégis egy komoly teher, és akár hatással lehet az élővilágra, és akár a Balatonra nézve is. Úgyhogy igen, ez az egyik nagyon komoly kihívás, hogy a strandokon, fesztiválokon használt ilyen jellegű anyagok belekerülhetnek a vizekbe. De ne álljunk meg itt a napvédő vagy a fényvédő krémeknél, a fényvédő kémiai anyagoknál. Természetesen az ott élők alapvetően például gyógyszereket használnak, amelyek távozhatnak úgy belőlük, hogy a végén egyébként a Balatonban kötnek ki. Ezeknek a mennyisége is bármilyen furcsa, egy olyan sekély vízben, ahol például a déli parton a vízszint nem is annyira magas, ez egyébként egészen érdekes, hogy hányszorosára tud nőni egy nyári időszakban a téli időszakhoz képest, és egészen hihetetlen az például, hogy egyes fesztiválok alkalmával, amikor a fiatalok a C-vitaminon kívül mondjuk még kalmopirint is használnak, és akkor itt még nyugodtan engedje el mindenki a fantáziáját, ezen anyagok és ezen gyógyszerek és gyógyszerszármazékoknak a mennyisége hát gyönyörű szépen kimutatható a vízbe, ahogy szinte egyfajta fluktuálva, kipumpálódva megjelenik az adott víztérbe, és néhány esetben itt azért ne jegyünk meg, nem olyan mennyiségben, hogyha belekortyolunk a vízbe, akkor itt ez ránk hatással lesz, de alapvetően már elérjük néhány esetben azokat a számokat, amelyek már bizonyos élőlénycsoportokra, olyan alacsonyabb szervezési rákokra, egyébként akár algákra már valamilyen módon hatással van. És vannak olyan egészen blődnek és elcsépeltnek hangzó ügyek, amelyeket azért én mégis szeretnék elmondani, mert fontos, és tudom, hogy ez úgy hangzik, hogy na ennyi az, amit most a Balaton kapcsán, de mégis az, hogy a szemetelésre figyeljünk, és alapvetően a megfelelő helyre vigyük el a hulladékunkat. Nagyon-nagyon fontos, nagyon sok olyan nemzeti park létezik nemzetközi szintéren, ahol szigorúan meg van mondva, hogy amit te magaddal hoztál, vagy amit te ott megtermeltél, azt vidd is ki magaddal, a szemeteddel, az ürülékeddel, vagy bármiddel együtt. hagyd úgy, ahogy van, ezekre amennyire lehet jó lenne figyelni. További nagyon-nagyon fontos és egy nagyon érdekes kérdést nyújtunk meg ennek a tárházát, és itt már áttérünk egy kicsit az ott lakókra. Mindenkinek más jelent az, hogy én védem a természetet, mert zöld színű műfüvet teszek például a kertembe. Vagy védem a természetet, mert én is szeretem a természetet, nagyon szép 3 mm-re lenyírt fűvel rendelkezek a kertembe. Ezek önmagában ilyen Balaton léptékben is nagyon fontosak, és éppen most, megint mondom, május végén vagyunk, ma adtunk ki egy olyan állásfoglalást, hogy nem csak a védett természeti értékekre, hanem a nem védett természeti értékekre a Balaton környékén nagyon figyelnünk kellene. Nincs olyan, hogy kevésbé fontos olyan természetközeli zöld terület, mert hogy az éppen nincs valamilyen szintű védettség alatt. Szinte minden talp alatnyi terület, ami természet vagy természetközeli gyep, vagy vizes élőhely, erre nagyon vigyázni kellene a Balatonon, sőt, és itt mentünk egy kicsit túl, mert alapvetően valahogy ezzel, mintha nem foglalkoznánk, már azokkal a tönkretett területekkel is foglalkozni kellene, amelyeket beépítésre ítéltünk, de mi azt javasolnánk, hogy ezeknek a területeknek egy részét inkább vissza kéne hagyni hódítani a természetnek a javára. Nagyon tudja a dolgát. Hihetetlen egyébként, hogy egy magára hagyott területet mennyire vissza tud hódítani a természet. Akár egy természetes vagy természetközeli vegetáció. Nem minden esetben sikerül jól, de nagyon sok esetben azért alapvetően nagyon pozitív az ilyen jellegű hozzáállás. Ennek mindenképpen teret kellene hagyni. A minél változatosabb, divers, élő világnak a jelenléte és akár a kertekben való biztosítása, ez Balaton léptékben szintén nagyon fontos lenne.
2: Egyébként épp néhány adással ezelőtt volt szó arról, hogy összességében milyen hatalmas területet ölelnek fel a magánkertek, és hogy mekkora változást lehetne elérni, ha ezeket őshonos fajokkal népesítenék be, és lehetőség szerint kevésbé bolygatottak lehetnének. De maradva még az eredeti témánál, ha nem egyéni, hanem állami vagy önkormányzati szerepvállalásról beszélünk, akkor mit lehetne még említeni a már elhangzottakon túl?
3: Megint nagyon blődnek tűnik, de ha már fejleszteni akarunk és csinálni akarunk valamit a Balaton környékén, nagyon-nagyon fontos lenne a tömegközlekedésnek a még erőteljesebb fejlesztése. Nagyon hiányzik a Balaton körül egy nagyon jól és nagyon könnyen a tömegek számára használható olyan körvasút vagy olyan vasútszerű közlekedési alkalmazottság, amelyet tényleg szívesen és mindenki használna a Balaton körül. Én nagyon-nagyon híve vagyok azoknak a közösségi megközelítéseknek, amikor például egy adott hajót, tudom, hogy státuszszimbólum, de én egyre inkább teret adnék annak, hogy mi lenne, hogyha egy hajót többen használnánk, és ne az legyen, hogy mindenkinek hajója legyen. Ez ugyanúgy igaz lehet egy stégre, ugyanúgy igaz lehet nagyon sok mindenre. Tehát ez a közösségi megközelítés, azt nem mondom, hogy hiányzik, mert erre vannak jelek, de arra akarom felhívni a figyelmet, hogy itt még lenne tér, hogy a meglévő lakosság, illetve a meglévő látogatottság kapcsán javítani lehetne azt, amivel például terhelni tudjuk a Balaton. Tehát van itt még mozgástér, és nem feltétlenül ahhoz kell forduljunk, hogy itt akkor szigorúan tilos a belépés, és senki ne jöjjön a Balaton környékére, de szeretjük, csodálatos, gyönyörű a Balaton, és én azt gondolom, hogy itt élünk Magyarországon, hogy ne szeretnénk meglátogatni, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Jó lenne, hogyha egy olyan Balaton tudnánk látogatni, amely vizének a mennyiség és a minőségi viszonyai is, és leginkább természetközeli állapotban található.
2: Hát bízunk benne, hogy minél inkább sikerül elérni ezt az állapotot a magyar tengernél. Nagyon köszönöm Vasas Gábornak, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójának, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.
4: Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csodaszép hajnalt neked, június 27-e szombat, hajnali 2 óra múlt. A mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Alig vártam ezt a pillanatot, hogy újra veled tarthassak hajnalban. Eljött a mi időnk, kezdjük ezt a csodás napot, méghozzá Sándor Szofi dalával.